ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

Színház csak az élet, s ma nem jól játszottál. A főszerepet kaptad, de nem választhattál. A múltunk van a színen, s a kép oly eleven. Hát az igazság nevében már egy szavam se legyen.

Megördült a függöny, s a plakát hazudik, s az előadás végén csak a tapsrend változik. Üres lett a színpad, s most sírni volna jó, mint a levél hull a földre, aki nem mond.

0: Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
1: Szép jó reggelt kívánok a korán ébredőknek, hajszá pontosan 5:30 van, és igazi nyári kellemes reggelünk. Most még valóban friss a reggel, hiszen jelenleg 15-16 fokot mutatnak a hőmérők, és nagyon kellemes tényleg a kezdet. De aztán a folytatás majd megint forró órákat hoz, a tegnapihoz hasonlót, vagy egy még egy-két fokkal melegebbet, az már biztos. De az is biztos, hogy július 11-e köszöntött ránk, most éppen szombat van, és ennek az évnek már a 192. napja. Ma van a népesedési világnap, és egyben Szent Benedek napja is, annak ellenére, hogy a naptárban a főnévnap ma a Nóra és a Lili, akik ma ünnepelnek, hát minden jót kívánunk, de egyébként is mindenkinek csodás hétvégét. Remélem, hogy pihenéssel fogják részben majd tölteni, de ettől függetlenül az aktív pihenés is pihenésnek számít, jól tervezzék meg ezt a hétvégét, és ha még nincsen programjuk, akkor ebben majd mi is tudunk segíteni egy-két ajánlattal. Itt leszünk mi egy nagyon jó alternatívának, és remélem, hogyha bekapcsolták már így kora reggel a rádiót, akkor egész nap velünk tudnak maradni. Heinzviga Gáborral indulunk, Ákos Karamell érkezik hamarosan, és ha már említettem, hogy a naptárban Nóra és Lili napja van, hamarosan őket is köszöntjük, pontban 6 órakor pedig lesznek friss információk. Hát nem árulok el titkot azzal, hogyha július 11-e van, akkor benne vagyunk most már a nyár közepében, és a nyárias időjárás lesz jellemző a következő napokban, de mondhatnám azt is, hogy hetekben. Nem mindenhol hoz felhőtlen időt ez a szombat, de nyárias időjárást hoz, hiszen 30-32 fok is lehet majd kora délután. Frontérzékenyeknek nem lesz egy könnyű időszak, ami ránk vár, és nem is a hétvége időjárása terheli meg leginkább a szervezetünket, hanem folyamatosan emelkedő hőmérsékleti értékek és az erősödő hőhullám, ami a jövő héten csúcsosodik ki, akár 37-38 fokkal is. Úgyhogy erre érdemes fölkészülni, ezen a hétvégén pedig velünk tartani és hallgatni a Muravidéki Magyar Rádiót. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Lebár Teodor, a felelőszerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyés Tündét hallják.

Hiába üzenek, énekelte Henzi még a Gábor. Remélem, hogy azért a mi üzenetünk eljut az ünneplőkhöz, mert hogy a mai napon július 11-én a Nórák és a Lilik tartják névnapjukat. A Nóra az Eleonóra rövidüléseként jött létre. Egyébként arab eredetű és az Elinor névből származik, jelentése Isten az én világosságom. A Lili viszont több névhez is köthető, például a Karoline, Karolina, az Elizabeth, vagyis az Erzsébet, és a Júlia angol és német becézőjéből is eredeztethető. A hasonló hangzású angol Lili szó jelentése ugye Lilium. A naptárban Bence, Ráhel, Lilla, Eleonóra, Benedek, Félix, Ulrik, Olga, Helga, Olivér, és a Pius név is szerepel, úgyhogy bőséges a névválaszték a mai napra. Akik ünnepelnek, kívánom, hogy legyen csodás ez a napjuk is. Névnaposok, születésnaposok és házassági évfordulósok, minden jót kívánunk innen a Lendvai stúdióból. Isten éltesse az ünneplőket. Most 5 óra 38 perc van, Ákossal jövünk, és hamarosan mezőgazdasági szaktanácsadással.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Kertünk gyümölcsöseink egyik ádáz ellensége a sok közül egy lepkeféle, mégpedig a gyapjas lepke vagy gyapjas pille. Ez a faj időnként igencsak fel tud szaporodni és bosszantó károkat tud okozni, nem csak a fóliában a paprikák összefurkálásával, hanem gyümölcsösben lévő fák tarrarágásával, és szeretik még erdeinkbe a tölgy és bükkfákat is. Aztán, ahogy észrevétlenül felszaporodik úgy állományuk, egy pillanat alatt össze is omolhat, és észrevétlen marad a természetben egészen addig, amíg nem lesz egy újabb gradációja. Ha kicsit utána olvasunk egy kártevőnek, akkor bizony láthatjuk, hogy igencsak kalandos a története. Nálunk ő ugyanis egy jól ismert kártevő volt, amit aztán a 19. század elején tudatosan vitte ki Amerikába, hogy keresztezzék a selyemhernyóval. A selyemhernyónak ugyanis ott nagyon sok elkorcsosulásos betegsége volt. Ezt próbálták volna egy vele való keresztezéssel kiküszöbölni. Aztán, ahogy mindig is szokott, megtörtént a baj. A keresztezett állomány, melyet alaposan felduzzasztottak, egyszer csak kiszabadult a természetbe, és szó szerint lerágták az útjukba kerülő összes fát. Ettől kezdve lett a gyapjaslepke Amerikában nagyon sok államban, Virginiában, Michiganben és a Csendes-óceán partvidékén is az erdészet legnagyobb ellensége. Óriási erdőterületeket tett tönkre. Ez ott azért történhetett meg, mert az európai erdőkben ennek a károsítónak vannak természetes ellenségei. Különféle darazsak, legyek, ragadozó rovarok, amik kordában tartják az állományt, így ritkán okoznak tartós, visszafordíthatatlan pusztítást. Ez akkor az 1800-as évek vége felé nem volt meg Amerikában, ezért tudott olyan nagy kárt okozni. A hernyók fiatal korukba a levelek szélét rágcsálják. A hajtás csúcsát ekkor még éppen hagyják, de később azt is tarra rágják. A fák jó esetben ugyan később kihajtanak, de igencsak legyöngülnek, és emiatt gyakran más betegségek és kártevők áldozatává válnak. A hernyók többnyire éjjel táplálkoznak, emiatt sem veszük észre például a fóliás paprikában, csak már akkora kártételét, amikor a paprika termésén megjelennek a lyukak. Tehát kimondottan éjszakai kártevő, és nappalra úgy elbújik, hogy nagyon nehéz rátalálni. Amikor pedig egy erdőben felszaporodik, akkor az erdészek azt mesélik, hogy egy éjszakai séta közben szó szerint lehet hallani, ahogy rágcsálnak. A gyapjas lepke hernyója nem csupasz, hanem szőrös hernyó. Szőreinek érintése sok embernél allergiát okoz, ezért vigyázni kell, hogy gyerekek bőre véletlenül se érintkezzen a hernyó szőreivel. Fa alatt játszva ez könnyen megtörténhet, ilyenkor gondoljunk erre is, és alaposan vizsgáljuk át azokat a helyeket, ahol gyerekeinket játszani hagyjuk. E kártevő a tojásait a fák törzsére rakja le egy csomóba. Sok esetben több száz tojás van egy helyen. Ezeket, ha észrevesszük, akkor próbáljuk meg lekaparni a fa törzséről, és helyét kenjük be valamilyen ásványi olajjal. De használható ellene a Bacillus thuringiensis baktérium is, ami egy környezetbarát mikrobiológiai rovarölőszer, amelyet főként lepkehernyók ellen használhatunk. A lárvák által elfogyasztott baktérium végül is egy olyan fehérjét termel, ami elpusztítja a rovarok emésztőrendszerét. Tisztelt hallgatóink, a gyapjas lepke, mint nagyon sok kártevőnk, rendkívül gyorsan tud terjedni, mivel a hernyó szőreinek a végén kis levegőtáskák vannak, amelyek segítségével a szél nagyon nagy távolságokra tudja elszállítani. Főleg úgy, hogy a lepkék nagyon sokszor tojáscsomóikat teherautókra, vagy a fák közelében parkoló autókra rakják. Így nem kell csodálkozni azon, hogy nagyon gyorsan, nagyon messze tudnak eljutni.

5 óra 51 perc van, az iménti dalt Karamell énekelte, Nem kell más címmel, és valóban azt gondolom, hogy a csöpnyi boldogsághoz nem kell több, mint egy gyönyörű nap felkelte, hogyha az ember korán ébred. Az mindennél többet ér, és sok mindenért kárpótol bennünket. Egyébként hivatalosan 5 óra 12 perckor kelt föl ma a nap, és érezhető, hogy egyre rövidülnek, egyre később bukkan föl a horizonton, és egyre korábban bukik le az esti órákban. De hát napközben még azért erőteljesen hevíti majd a levegőt, így akár a 30-31 fokot is elérheti kora délután a hőmérséklet maximuma, és ez még csak a kezdődő hőhullámnak tényleg nagyon az eleje. Úgyhogy most érdemes reggel jól átszellőztetni a lakásokat, és azt a kellemes reggeli friss, hűvös levegőt bent tartani nappalra is. Illetve, hogyha valaki kerti munkát tervezett, vagy kinti munkát, vagy bármilyen mozgást, akkor azt érdemes most ide nagyon a kora reggeli órára időzíteni, vagy a késő esti órákra, mert napközben valóban meleg lesz, és ez bizony a szervezetet jelentősen kimeríti. Sokan panaszkodnak fáradt, bágyadságra. Ez nem feltétlenül mondjuk a kevés alvásnak csak az eredménye, hanem az időjárás is ebben közrejátszik. Úgyhogy itt vagyunk egy nap elején, július 11-e szombat van, és természetesen jövünk egy kis muzsikával, Maja Keutz fog most énekelni, aztán 6 órakor lesznek majd friss információk időjárással, közlekedéssel és orvos meteorológiával. Nem mindenhol hoz felhőtlen időt a szombat, de

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: Időjárás. Hat óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Hát bizony erősödni fog a hőhullám, és ez nem túl jó hír sokak számára, hiszen a szervezetünk nehezen viseli a tartós hőséget, frontérzékenyeknek pedig kifejezetten nehéz lesz az előttünk álló időszak. Napos idő várható alapvetően ma, amit csak gomoly felhők zavarhatnak meg, de ezekből a gomoly felhőkből lesznek területek, ahol kis eséllyel, de kialakulhat egy-egy futó zápor, akár zivatar is. A hőmérséklet ma 28 és 33 fok között alakul. Az előrejelzések szerint a közelítő anticiklon hatására vasárnap a sok napsütés mellett intenzíven képződnek gomoly felhők, illetve sodródnak is fölénk. Így előfordulhatnak záporok, zivatarok, erősödni fog a szél, hajnalban 10 és 20 fok várható, délutára pedig 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn napos időben lesz részünk. Alapvetően sok napsütés ígérkezik némi gomoly felhő képződéssel. A hőmérséklet a hajnali 10-20 fok után délután 26 és 33 fok között alakul majd. Napos idővel köszönt ránk a kedd. Gomoly felhők, helyi kisebb záporok, zivatarok zavarhatják meg a napsütést, megélénkül a szél is, hajnalban 11-21, délután 28-34 fok várható. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható szerdán is, de megvan az esélye a záporok, zivatarok előfordulásának. Megélénkül a szél, helyenként akár erős lökések is kísérhetik. A hajnali 13-22 fokról délutára 26-34 fok közé melegszik fel a levegő. Csütörtökön hasonló lesz a helyzet, sok napsütés, fátyol és gomoly felhőkkel, helyenként kialakuló kisebb záporokkal, zivatarokkal, továbbra is élénk széllel, a minimum 13-22, a csúcsérték pedig 25 és 33 fok között valószínű. Péntekre már ránk köszönt az erőteljesebb hőhullám, ott 2-3 napra erősödik a felmelegedés, jövő hét péntek, szombat akár 37-38 fokot is hozhat, alapvetően intenzív lesz majd a gomoly felhő képződés, de jelentősebb mennyiségű csapadékra egyelőre nem kell számítani. Nézzük, hogy orvos meteorológiai szempontból mit mutat ez a szombat. Ahogy említettem, erősödik a hőhullám, a frontérzékenyeknek ez kifejezetten rossz hír, hiszen folyamatosan emelkednek a hőmérsékleti értékek, és ezzel egyenes arányban erősödnek a meteogyógyászati panaszok. Egy anticiklon is közelít, és ez már a hőhullámnak az eleje. Készülődik a 35 fokos forróság, ami rövidesen újra itt lesz, és hogy ezzel mit tudunk tenni? Hát sok pihenés, hűvös, légkondicionált helyiségek, és természetesen megfelelő folyadékfogyasztás. Ahogy mondtam, egyre közelebb kerül hozzánk az anticiklon, és ennek a hatása érezhető lesz már a nap folyamán, illetve egyértelműen beindul az új hőhullám, és ennek a hatása érvényesül 30 fok feletti kánikulai hőmérsékletekkel. Felfrissülés szempontjából a hajnali lehűlések a kedvezőek, de napközben ugye nagy a hőingás pont emiatt, éjszaka visszahűl, napközben 30 fok fölött érték, és ez nagyon megterheli a szervezetünket, és megterhelő következményeket is hoz. Amit biztosan lehet tudni, és az időjárással összefüggésbe hozható az a gyakori fejfájás, az ingadozó vérnyomás, váltakozó módon szív, légzési, ízületi és emésztési panaszok, továbbá fokozódó feszültségre, fáradékonyságra számíthatunk, miközben egyre több problémát okoznak a hőegyensúlyi zavarok, a kánikula okozta gyakori rosszul létek, és a strandolókat is fenyegeti a napszórás fokozott veszélye. Még csak a hőhullám elején tartunk, de most kell arról gondoskodni, hogy a közelgő 35 fokos forróságot könnyebben tudjuk elviselni, tehát minden lehetséges módon késleltetni kell a hőhullám terhelő hatásának a kialakulását. Figyeljenek oda a szervezet jelzéseire, és hogyha fáradtnak érzik magukat, akkor iktassanak be délutáni rövid pihenőket is. Erre a szervezetnek nagyon nagy szüksége van. Ma is rendkívül erős lesz az UV index, főleg a vízpartokon 7-8-as közeli, tehát már mindenkinek kötelező, fontos az UV sugárzás elleni szem- és bőrvédelem.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma jelenleg folyamatos, az autópályákon azonban intenzív forgalom növekedése lehet számítani a turnusváltás miatt. Le a tenger felé vezető utakon és onnan is, főleg a délutáni órákban, majd visszafelé lesz intenzív a forgalom, úgyhogy vezessenek körültekintően és nagyon óvatosan, ráadásul a Trafipax ma Lendva körzetében méri a gyorshajtókat. Hat óra, 6 perc van a friss információk után, a Folkphonics fog zenélni, jön a Well Hello, közben majd megnézzük az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit, és a Zalai Hírlap mai számából is jön egy rövid ismertető, tartsanak velünk.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

Bizony sokszor volt már így, ahogy a Well Hello srácok is megénekelték. Volt így, hogy reggelente innen köszöntöttem önöket a stúdióból. Ez most is így van ezen a hétvégén. Július 11-e van. Jó reggelt a most ébredezőknek. Ennek az évnek a 192. napjánál tartunk, és ez a nyári nap gazdag világnapokban, történelmi fordulópontokban, de akár mondhatnám azt, hogy kulturális érdekességekben is. Hiszen ma van a népesedési világnap, ugyanis az ENSZ 1987-ben nyilvánította ezt a napot a népesedési világnapnak, mivel a számítások szerint ekkor született meg a Föld 5 milliárdodik lakója. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a globális népességnövekedés kihívásaira és a fenntarthatóságra. Nos, amíg 1987-ben ugye 5 milliárdan voltunk, azóta ez a szám jócskán megnövekedett, úgyhogy még inkább van létjogosultsága ennek a népesedési világnapnak. De ma van Szent Benedek napja is, a katolikus egyház kiemelten emlékezik meg ezen a napon nursziai Szent Benedekről, aki bencés rend alapító volt, és egyben Európa egyik fővédő szentje is. De emellett is nagyon sok minden kötődik a mai naphoz, ugye július 11-én ünnepelnek a Lilik és a Nórák, és hogyha további történelmi eseményekre, évfordulósokra kíváncsiak, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani, hiszen a következő óra elején belelapozunk majd a napi kalendáriumba. De most folytatjuk Krisz Rudival, és aztán hamarosan a lapszemlével.

4 perccel vagyunk 4:45 után, már is mondom, hogy ez a Lai Hírlap mai száma mi mindenről számol be. A falunak elsősorban a megszűnt munkahelyek hiányoztak, idézi az a Lai Hírlap szombati száma Kai Istvánt, Puszta Szent László polgármesterét, akit a település újranyitás előtt álló termár fürdőjéről kérdezett alapmunkatársa. A település vezető beszélt arról is, hogy felvette már a kapcsolatot az új tulajdonossal, és hogy a községnek milyen reményei vannak az Aqua Barbara tervezett fejlesztése kapcsán. A friss lapszámból megtudhatják, hogy a statisztikák szerint milyen évet teljesített 2025-ben a lenti rendőrkapitányság, valamint megismerhetik a laborvizsgálatok végeredményét, amelyek során a szakértők azbeszt szennyezés nyomait keresték a határmenti város néhány közterületén. A megyei napilapban megszólal az FC Nagykanizsa frissen MB2-be jutott futballcsapatának vezető edzője, Jenei Gyula is, aki a csapat eddigi felkészüléséről és a keret kialakításáról is beszélt a Zalai Hírlap munkatársának. További részletek a mai számban.

Már is mondom, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Nos, a legfrissebb tájékoztató szerint a moravidéki rendőrök egy vagyoni kára járó közlekedési balesettel, 5 bűncselekménnyel, 7 közrend sértéssel foglalkoztak, de volt egy kutyaharapás, egy munkahelyi baleset, 2 tűzeset és egy vadgázolás is. A nyomozók fenyegetéssel, pénzhamisítás gyanújával, 2 csalással, családon belüli erőszakkal és illegális határátlépéssel foglalkoztak és ezzel kapcsolatosan nyomoztak. Ledva térségében összesen 13 illegális bevándorlót fogtak el. A külföldi állampolgárok az eljárás lefolytatását követően menekült táborba kerültek, illetve elfogtak egy sofőrt is, őt bűncselekmény gyanújával vették őrizetbe, és bíróság elé állítják. Ezen kívül 5 esetben történt közrendsértés, 3-szor nyilvános helyen, 2-szer pedig családi veszekedéshez kellett hívni a rendőröket. Beltinciben egy autóvezetőt vettek őrizetbe, ittas vezetés miatt, Gornyi Petrovciban pedig a rendőrök 2 robogót foglaltak le, mivel vezetőik nem rendelkeztek érvényes jogosítvánnyal. És itt van a radar mai menetrendje, Lendván és Lendva körzetében mérik ma a gyorshajtókat.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Fél hét van, a szombati hírmagazin jelentkezik, ezúttal két aktuális témával. A Lendvai Egészségház tanácsa 2026. március 19-én hirdette meg a közintézet igazgatói tisztségének pályázatát. A felhívásra ketten jelentkeztek. A tanács Alexander Kresslin jelölt kinevezése mellett döntött. Az igazgató kinevezéséhez a közintézet 7 alapító községének is a beleegyezését kell adnia. Utolsóként tegnap a Lendvai Községi Tanács is jóváhagyta az új igazgató kinevezését. Fehér Ilona összegzi a levelező ülés eredményét.
3: A Lendvai Egészségház tanácsának 2026. május 7-én megtartott ülésén az igazgatói pályázatra jelentkező mindkét személy, Alexandra Kresslin és dr. Kaszás Habjanics Mihály bemutatta terveit és vízióját. A tanácstagok a titkos szavazás során Alexandra Kresslin okleveles közgazdásznak szavaztak bizalmat a következő 4 éves mandátumra. A kinevezésről szóló határozat akkor lép hatályba, amikor a közintézet mind a 7 alapító községének tanácsa is beleegyezését adja a kinevezéshez. Az intézet tanácsa erre május 11-én szólította fel az alapítókat, akiknek 60 napjuk volt a döntés meghozatalára. A Lendvai Közigazgatási Egység 6 községében már korábban szavaztak az egészségház igazgatójának ügyében. Kebelén, Dobronakon, Turniscsén, Csrensovcin, Odráncin és Velika Polanán a községi tanács jóváhagyta Alexandra Kresslin kinevezését. A Lendvai Községi Tanács, hogy ne késse le a határidőt, levelező ülésen döntött a teljes körű megbízást élvező igazgató kinevezéséről, miután a mandátumvizsgáló választási és kinevezési bizottság július 8-ai ülésén úgy határozott, hogy a Községi Tanácsnak javasolja az igazgatónő kinevezéséhez szükséges támogatás megszavazását. A levelező ülésen a Lendvai Községi Tanács 19 tagja közül 15-en szavaztak. Mind a 15-en Alexandra Kresslin kinevezése mellett adták le voksukat. Így az egészségház igazgatói tisztségét a következő 4 éves mandátumban Alexandra Kresslin tölti be.
2: Olyannyira jól sikerült az első tavaly, hogy idén már kibővített tűzoltótábort szervezett meg a falu önkéntes tűzoltó egyesülete. A nagyszámú résztvevő csütörtöktől vasárnapig a Völgyi Falusi Tájházban és környékén tölti a nyári napokat szórakozva és hasznosan. Szabó Márk riportja.
4: Orosz Meditával beszélgetünk, aki a Völgyi Falusi Tűzoltótábor egyik mentora. Mekkora a kis csapat, aki foglalkozik a gyerekekkel?
5: Idén 3 mentorunk van, és 2 főző asszonyunk, majdnem 3.
4: Idén már másodszor van ilyen tábor, ezek szerint olyan jól bevált, tavaly egyértelmű volt, hogy idén is kell egy ilyen?
5: Így van, tavaly a gyerekeket megkérdeztük, hogyha szeretnének, mondták, hogy szeretnének, persze. Volt még egy felvetésük, hogy ne 3 napos legyen, mert tavaly 3 napos volt, hanem legyen 4 napos. Úgyhogy idén már tegnap csütörtökön kezdtük, és vasárnap megyünk haza.
4: Még kint sátrakban is alszanak gyerekek, azt jelenti, hogy olyan sokan vannak, hogy nem férnek be a tájházba?
5: 18 hely van a tájházban összvisz, 21 táborozónk pedig van.
4: Mind völgyi falusiak?
5: Vannak egy páran faluból kívüliek is, de olyanok, akik a Völgyi Falusi 5 évvel közreműködnek amúgy is. Pincét is fedjünk, de most per pillanat nincs pincéről senki.
4: Srácok, most akkor itt nagyon szépen kényelmben helyeztétek magatokat, meg rágjátok a balonokat, hogy jó a kedvetek.
6: Izabella Orr.
7: Sós Teodor.
4: Mi mit csináltok itt ebben a 4 napban? Azt akartátok, hogy 4 nap legyen, ne csak 3.
6: Hogyha ügyesek leszünk, elmegyünk fürödni, van mindig reggeli tornánk, meg valószínűleg fagyizni fogunk menni.
4: Teodor, valami munka is van, vagy valami tűzoltós dolog is azért? Tanultok is valamit?
8: Igen, szokunk játszani, így alkotni.
4: Ti melyik csoportban vagytok?
8: Ribiski staff.
4: Ez a bentalvós vagy a kintalvós?
8: A kintalvós.
4: Na és milyen a sátorba, Teodor?
8: Este nagyon hideg van, amúgy jó, jó kint aludni.
4: Nem jöttek oda valami állatok? Tudod, ilyen emlősök, vagy baglyok, vagy ilyesmi?
8: Nem, semmi.
6: Igen, ilyen bentalszok a macska csapatban.
4: Na és miért vagytok ti jók macskák?
6: Azért, mert mindannyian nagyon szeressük a macskákat.
4: Tényleg? Neked is otthon van cicád akkor? Na és mi a neve?
6: 12 van amúgy.
4: De itt is van cica? A házba? Vagy ide nem jöhetnek be, csak ti vagytok a cicák?
6: Nem jöhetnek be macskák.

és viszonylag hosszú lesz a nappal, mert 21 óra körül, egészen pontosan 20:54 perckor nyugszik majd le, és nagyjából 15 óra, 15 és fél óra most a nappaloknak a hossza. Jelenleg a hold fogyó, hold sarló, és ezt lehet is látni az esti égbolton, és hogyha az égi eseményeket akarják látni, akkor mondjuk tegnap lehetett látni, ahogy villámlott és gyönyörűen megfestette az éjszakai égboltot. Na de ha már a holdat említettem, akkor a hold látványosan megközelítette a Bika csillagképben található híres fiastyúk nyélhalmazt, mindössze másfél fokos távolságra halad el mellette. Ezek a plejádok, és hogyha az esti égboltot kémlelik, akkor ez nagyon jól kivehető. Egyébként igazi nyári kellemes meleg napra számíthatunk a délutáni órákban, 28-31 fokkal igazi strandidő várható, és használják is ki.

A tenyerünkben elfér a világ, énekelte Torres Dani, és néha valóban így van, mert hogy akár be is zárhatjuk a tenyerünkbe a világot, meg azt a kellemes nyarat is. De hogy mitől tud emlékezetes lenni egy nyár, hát higgyék el, hogy nem a nagy dolgoktól. Mert amikor visszagondolunk egy igazán jó nyárra, akkor ritkán a nagy események jutnak eszünkbe elsőként, nem feltétlenül a nyaralás részletei, vagy éppen a különleges programok maradnak meg, hanem a nagyon apró, szinte észrevétlen pillanatok, amelyek valahogy mégis olyan nagyon mélyen bele tudnak vésődni az ember emlékezetébe, akár egy jó beszélgetés, nyaralás közben egy idegennel, egy nevetős este, vagy akár egy jó séta. Ezek adják egyébként a nyár igazi hangulatait. A nyár különleges abban, hogy mindig lehetőséget ad arra, hogy egy picit visszalassuljunk, hogy a jelenben tudjunk létezni, és nem töltjük túl programokkal, ez itt a lényeg, hanem hagyjuk, hogy az események csak úgy élménnyé váljanak, tehát nem a mennyiség számít itt sem, hanem az, hogy mennyire vagyunk jelen abban, amit éppen történik velünk. És hogy mit teszi igazán emlékezetessé a nyarat, tényleg az

apró, nagyon spontán pillanatok, a közös nevetések, beszélgetések és az egyszerű örömök, egy jó fagyi, akár egy mezitlábozás a tengerparton, egy jó séta, egy csodaszép napfelkelte vagy naplemente. És hogy hogyan tudunk több ilyen pillanatot teremteni, függetlenül attól, hogy elutaztunk-e vagy sem. Hát például kevesebbet telefonozunk, több valódi élményt teszünk a mindennapjainkba, és igent mondunk az apró örömökre is, nem kell mindig különleges alkalomnak lenni. Töltsenek több időt a nyári időszakban, kint a szabadban, találkozzanak másokkal, gyakrabban, élvezzék ennek az évszaknak az ízeit, az egyszerű, szezonális dolgokat, és adjanak minden napnak valamilyen hangulatot, legyen az egy jó zene, az esti fények, egy jó séta. Egy a lényeg, hogy a nyárból általában ezek az apró dolgok maradnak meg, és ezek a pillanatok azok, amiket át tudunk menteni majd a kicsit szürkébb és hidegebb őszi-téli időszakra. A legfontosabb az, hogy ahhoz, hogy szép emlékek szülessenek, nem kell mindig feltétlenül a kezünkben lenni a telefonnak, és mondjuk minden apró részletet fotók által megörökíteni, mert valljuk be őszintén, legtöbbször meg sem nézzük ezeket a képeket, sokkal inkább hagyatkozunk arra, hogy mi az, amit az elménk magával hoz, akár egy-egy nyaralásból, vagy az itthoni nyári élményekből. Erre próbáljanak fókuszálni. Na meg egy picit ránk, Marics Peték jönnek most, Radics Gigivel és a szép mosolyú lányjal, 7 órakor pedig már lesznek friss hírek, a reggeli hírszerkesztő Szabó Rudolf.

0: képzel? Még 5 perc hátra van a mezből. Gyerünk már vissza!
1: Reklám.
2: Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termekkötőjel lendava.cz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hét óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf hírszerkesztő. Spanyolország a hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte Belgiumot pénteken a labdarúgó világbajnokság negyed döntőjében. Az első fél időben a spanyolok Ruiz révén szereztek vezetést a 30. percben. Még a szünet előtt a belgák, de Kettelár fejesével egyenlítettek. A 88. percben Cubarsí távoli lövését nem tudta megfogni a csereként báló Lamens kapus. A labda a szintén csereként beszálló Merino elé pattant, aki a kipattanót a keresztléc alá vágta, és ezzel megint megnyert a meccset Spanyolországnak. A négy közé jutott spanyolok a keddi elődöntőben a franciákkal találkoznak Dallasban. A hétvégén Ausztria felül Horvátország irányába jelentősen megnövekedhet a forgalom. A fő turista szezon és a nyári szünet miatt a szlovén autópályákon hosszabb menetidőre és zsúfolt pihenőhelyekre kell számítani, különösen az útfelújításokkal érintett szakaszokon. A közlekedés biztonsági ügynökség ma reggel 9 és délután 5 óra között több autópálya pihenőhelyen vizet és közlekedés biztonsági tájékoztatókat oszt az utazóknak. A szórólapok 6 nyelven hívják fel a figyelmet a mentősáv kialakításának fontosságára, a biztonsági öv használatára, valamint arra, hogy vezetés közben ne használjanak mobiltelefont és ne fogyasszanak alkoholt. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy időben és kipihenten induljanak útnak. Vezessenek türelmesen és figyelmesen, tolódás esetén pedig időben alakítsák ki a mentősávot. Tűz ütött ki pénteken az olasz Repentábor településen Triesttől északra a szlovén határ közelében. A tüzet azonban az olasz tűzoltóknak sikerült megfékezniük, írja a Primorski Neonik. A tűz tegnap délután röviddel 13 óra után keletkezett. Eleinte a rétek és a cserjések égtek, majd a lángok átterjedtek a fákra is. A helyszínen hivatásos és önkéntes tűzoltók dolgoztak, akiknek sikerült megfékezniük a tüzet. A tűzoltásban 3 helikopter is részt vett. Sport. Tim Merlier nyerte a Tour de France 7. szakaszát, amelyen nem történt változás az összetett élcsoportjában. A sík etapon mindössze 850 méter szintemelkedés várt a mezőnyre. A sprintben a zöld trikós belga Merlier magabiztosan diadalmaskodott, ezzel pályafutása 4. Tour szakaszát nyerte. Mivel az összetett valamennyi esélyese a mezőnnyel érkezett meg, a címvédő Tadej Pogacar változatlanul jelentős előnnyel vezet. Szombaton 180 km vár a kerékpárosokra.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős idő várható, több borás napsütéssel. Délután is este többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok, amelyek helyenként az éjszakába is áthúzódhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Vasárnap már túlnyomóan napos időre számíthatunk. Reggel 13 és 18 fok körül alakul a hőmérséklet, délután 27-30 fok körül várható a maximum.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéken folyamatos a forgalom. Torlódással kell számolni a Gruskovei határátkelőnél Horvátország irányában, valamint a tengermelléki autópályán Posztolyna előtt Koper felé.

Monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt, fémbolog vándormadár. Mi más is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kisdiák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom, ruhátlan utakon.

gondolkodok. Akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibáz a falhoz, állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög. Pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek, majd eldobnak, mert miért vagyok másé, hogy igazi maradja.

Valami mindig véget ér, hív a messzeség, ez volt a bikini, D. Nagy Lajos énekelt. Paulinával folytatjuk, és aztán hamarosan belelapozunk ám a napi kalendáriumba. És már említettem Szent Benedek napját, mert hogy ma az van, Európa védőszentje ő. Nursziai Benedekről van szó, ő a bencésrend alapítója és regulájának kidolgozója. 1964-ben 6. Pál pápa a nyugati szerzetesség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként Európa védőszentjévé nyilvánította, a napja pedig minden évben július 11-e.

Ennyi kell és menni kell, ez volt Paulina, az ő dala után, ahogy ígértem, tovább lapozzuk a napi kalendáriumot. 1801-ben Jean-Louis Pons, francia csillagász, először fedezett fel üstököst. A következő 27 évben további 36 üstököst fedezett fel, többet, mint bárki más a történelemben. Az üstökös olyan kis naprendszerbeli égitest, amely a nap körül kering, és a nap közelébe érve kómája és csóvája fejlődik, mindkét jelenség legfőbb oka az üstökös magot érő napsugárzás. Maguk az üstökös magok lazán összekapcsolódó jégből, porból és szikladarabokból állnak, méretük pedig néhány kilométertől néhány 10 kilométerig terjed. 1897-ben, szintén a mai naphoz köthető érdekesség, hidrogén ballonnal indult az északi sarkra három svéd felfedező, ennek már 129 éve. Fényképeikre és táboruk maradványaira csak 33 év múlva találtak rá. A 43 éves André és két társa, a 25 éves Nils és a 27 éves Knut, ők voltak az expedíció résztvevői. A sarkot nem érték el, ugyanis előbb le kellett szállniuk. Körülbelül még három hónapig éltek, és bár élelmiszerük és eszközeik voltak, valószínűleg a félig nyersen elfogyasztott jeges medvehúsból paraziták támadták meg őket, és ez okozta a halálukat. Táborukat csak 1930-ban, 33 évvel később találták meg, részletes naplóbejegyzésekkel és több tekercs negatív filmmel, történetükből regény és film is készült. És van itt még nekünk egy divattervezőnk, 1934-ben született Giorgio Armani, olasz divattervező, aki eredetileg, nem tudom, tudják-e, de orvosnak készült, majd kirakat rendezőként és eladóként dolgozott Milánóban. 1975-ben 41 évesen alapította a cégét. A tervezőnek komoly szerepe volt a mai unisex divatirány kialakításában. Én voltam az első, aki lágyította a férfiak imázsát és megkeményítette a nőkét. Armaninak köszönhetően lett Milánó a világ egyik divat fővárosa. A divat iparban egyedülállóként Giorgio Armani egyedüli részvényese volt a saját cégének.

Maradjunk még egy kicsit a mai napnál, július 11-e van, és 1848-ban Kossuth Lajos történelmi beszéde pont ezen a napon hangzott el, ugyanis Pesten az első népképviseleti országgyűlésen Kossuth Lajos híres megajánlási beszéde volt a központi téma. A hazát fenyegető veszély miatt 200 ezer újoncot és 42 millió forintot kért a képviselőktől, akik felállva megadjuk felkiáltással szavazták meg a kérést. 1859 a következő évszámunk, és július 11-e, ezen a napon kondult meg először a londoni Westminster palota óratornyának híres, hatalmas harangja, a Big Ben. És ha már a mai napot nézzük, akkor ezen a mai napon rajta van az áldás havának bősége, hiszen a régi magyar naptárak szerint ugye július az áldás hava, vagy nyárhóként is emlegetik. Július 11-e pedig már jócskán benne jár az aratási szezonban, amely a hagyomány szerint Sarlós Boldogasszony napjával kezdődött, ugye július 2-ával. A paraszti kultúrában úgy tartották, hogy az ebben az időszakban végzett nehéz fizikai munka meghozza a család egész éves kenyerét. És nyilván a természetből a régiek jósoltak is, mivel július közepe a legmelegebb hetek egyike, a gazdák árgus szemekkel figyelték az eget. Ha július 11-e körül hirtelen elcsendesedtek a madarak, vagy a hangyák magasabb várakat építettek, az a népi megfigyelés szerint napokon belül lecsapó heves nyári jégesőt vagy zivatart jelzett előre. Thank you.

0: időjárás.
1: Most 7:30 van, és természetesen, ahogy ígértem, friss információk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Egyelőre hőkupola nem lesz, szél igen, eső elszórtan, kifejezetten nyaralásos időjárást kapunk. A következő 4 napra biztosan, aztán majd erősödik a nappali felmelegedés, de most még azt mondom, hogy ez az elviselhető kategóriában lesz, főleg itt a hétvégén, de a következő napokban azért durulni fog a hőhullám. Napos idő várható alapjában ezen a szombaton, és a reggeli fátyol és intenzívebb gomoly felhők most már el is tűntek, alapvetően száraz napos időt kapunk, minimális az esélye egyébként a kialakuló kisebb esőknek, záporoknak, napközben 28-33 fok valószínű. Közelít az anticiklon is, és már az új hőhullám eleje is érződik, készülődik a jövő heti 35 fok. Vasárnap sok napsütés mellett intenzívebb lesz a gomoly felhőképződés, illetve sodródnak is fölénk gomoly felhők. Záporok, zivatarok előfordulhatnak, meg az élénk szél is. Hajnalban 10 és 20 fok, erről a 10-20 fokról délutára 26-31 fok közé melegszik fel a levegő. A jövő hét elején hétfőn napos időben lesz részünk. Hajnalban 10-20, délután 26-33 fok valószínű. Napos időt hoz a kedd is, helyenként a gomoly felhőkből helyi záporok, zivatarok pattanhatnak ki, megélénkül a szél, hajnalban 11-21, délután 28-34 fok várható. Szerdán fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütést kapunk, záporokkal, zivatarokkal, helyenként élénk széllel, amit akár viharos lökések is kísérhetnek. Szerda hajnali 13-22 fokról délutára 26-34 fok közé melegszik fel a levegő. Csütörtökön sok napsütés várható, és tulajdonképpen onnantól indul majd kifejezetten meleg időjárás, hiszen 35 fok is lehet. Marad a sok napsütés, időnkénti fátyol felhő képződéssel, előfordulnak csütörtökön is helyi záporok, zivatarok, a minimum hőmérséklet 13-22, a csúcsérték pedig 25 és 35 fok között alakul. Péntekre ennél is melegebbet ígérnek, drasztikusan ugrik 4-5 fokot, még a nappali hőmérséklet így akár 37-38 fok is lehet. Szombatra több felhő érkezik, de marad a kánikula, és egyelőre erre a 2 napra ez az intenzív melegedés hőkupolával. Aztán várhatóan a mostani számítások szerint jövő hét vasárnapra kapunk egy érintő hidegfrontot, ami néhány napra felfrissíti a levegőt. Nézzük, hogy orvos meteorológiai szempontból mire kell ma számítani. Ugye egyre közelebb kerül hozzánk az anticiklon, és eközben érkezik és indul a hőhullám. Ezek együttes hatása érvényesül 30 fok feletti kánikulával, és ezzel járó tünetekkel. Egyrészt nagy a napi hőingás, és gyakori ennek következtében például a fejfájás, az ingadozó vérnyomás, váltakozó módon szív-légzési, izület és emésztési panaszok, továbbá fokozódó feszültségre, fáradékonyságra lehet számítani a következő napokban, és egyre több problémát okoz a hőegyensúlyi zavar, a kánikula okozta gyakori rosszul létek, és a strandolókat is fenyegeti a napszúrás fokozott veszélye. Nagyon vigyázzanak magukra, erős lesz ma is az UV-sugárzás a vízpartok közelében, 7-8-as közeli értéket ér el, tehát nagyon fontos a szem- és bőrvédelem.
2: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de az autópályán élénk forgalomra kell számítani egész nap, úgyhogy vezessenek körültekintően és nagyon türelmesen. A Trafipax ma elsősorban Lendván, illetve Lendva körzetében méri a gyorshajtókat. És egy figyelmeztetés szintén az autósoknak, az erősödő melegedés miatt tovább romló baleseti veszélyhelyzetre lehet számítani, veszélyesen melegszenek fel a gépkocsi belső terei, és egyre jobban rontja a figyelmet a beinduló kánikula, úgyhogy türelemmel és természetesen mindenképpen odafigyelve közlekedjenek, érdemes hosszabb út során rövid pihenőket beiktatni. Fél 8 múlt 5 perccel Hien érkezik Pál Dénessel, és egy közös dallal jönnek, de jön Tóth Vera, és hamarosan Tabán István is.

megyek. Robognak vonatok és életek, bennem legbelül valami, valami remeg. Mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezed, ha

itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagyni. És itt ez az élet, amit sokszor

0: nekem itt vannak álmaim.
1: Ő volt a Báni István és a Fényév távolság. Egy fantasztikus dal, aminek minden egyes szava igaz lélekből szól. És hát azt gondolom, hogy ugyanilyen igaz lélekkel mennek a pályára a focisták is az idei 2026-os labdalúgó világbajnokságon. Tegnap egy szerintem nagyon izgalmas és jó meccset láthattunk. Spanyolország ugye Belgium ellen játszott. Nagyon sokáig egy-egyes döntetlennel, és aztán a végén a spanyolok rúgtak egy gólt, így 2-1 lett a végeredmény. Spanyolország már továbbjutó, és ha jól tudom, akkor franciákkal fognak majd talán jövő héten, kedden megmérkőzni, de előtte még lesz találkozó, amire érdemes fókuszálni, mert hogy ma sem maradunk jó meccs nélkül. Este 11 órakor kezdődik a Norvégia-Anglia találkozó, itt is ugye nagy a tét. Nagyon sokan az angolok továbbjutására voksolnak, és a legjobb négy között látják az angol válogatottat, ugye nagyon fiatal a gárda, és tetre kész. Aztán, hogyha fent tudnak maradni még ezután a meccs után, akkor vasárnap hajnalban, 3 órakor, Argentina-Svájc találkozó. És igen, jól gondoltam, Franciaország-Spanyolország lesz az elődöntőben, majd július 14-én az egy keddi nap, és este 9 órakor játsszák a meccset, és aztán ugye a mai, meg a holnap hajnali találkozónak a két nyertese fog megmérkőzni szerdán, jövő héten szerdán, július 15-én, az is este 9 órakor kezdődik, és lesz a bronzmérkőzés majd jövő hét szombaton, és a döntő mérkőzése a zárónapon, július 19-én szintén este 7 órakor kerül sor. Nyilván azokat még nem tudjuk, nem ismertek, hogy kik a résztvevők, de akit biztosan lehet tudni, Franciaország és Spanyolország már a legjobbak között van, és aztán ma, illetve holnap kiderül, hogy Norvégia, Anglia, Argentina, Svájc közül melyik az a kettő csapat, amely tovább megy az elődöntőbe. Úgyhogy izgalmas mérkőzések várnak ránk az idei foci VB alatt. Rengetegen nézik egyébként a szokatlan időpontok ellenére is, sokan panaszkodnak is gyakori fáradtságra, de hát aki megrögzött foci rajongó, az 4 évente ezeket a mérkőzéseket biztosan nem fogja kihagyni, úgyhogy ma este is lesz egy találkozó. Ahogy említettem, ez 23 órakor kezdődik, Norvégia-Anglia, és aztán vasárnap hajnalban 3 órakor Argentina-Svájc. Most 3,5 perc, vasárnap hajnalban 3 órakor Argentina-Svájc. Most 3,5 perccel vagyunk, 3:48.

0: álmodók a siker útján.
1: Rendkívül ötletes modellező és alkotó, aki elsősorban a közösségi médiában vált ismerté az általa épített, egyedi készítésű jármű modelljeiről.
2: Valami több lett, mint egy játék, és ez is volt a cél, hogy valami olyat hozzak létre, mindig is gyerekként is legós dolgokból valami, próbáltam valami, mindig valami újat. Mindent megteszek azért, hogy tényleg minél több helyre eljussak, és minél több ember megismerje a gépeket. Nyilván szeretnék fejleszteni, újabb gépeket építeni, még több helyre eljutni, mert szerintem ez egy tök jó dolog.
1: Július 12-én az Álmodókban Györke Szilárd, a népszerű gyerekjárat létrehozója. Várom Önöket vasárnap 10 óra után.
3: A Muravidék hullámhossz.
4: MMR.
3: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
5: 8 óra van. Szlovénia és Németország tovább erősíteni politikai és gazdasági együttműködését. Erről egyeztetett pénteken Berlinben Tone Kaiser szlovén külügyminiszter és német kollégája Johann Vadeful. Kaiser kiemelte, hogy Németország Szlovénia egyik legfontosabb stratégiai, politikai és gazdasági, valamint legnagyobb külkereskedelmi partnere. A két ország elsősorban az autóiparban, a védelmi iparban, az űrkutatásban és a fejlett technológiák területén lát további együttműködési lehetőségeket. A külügyminiszterek megerősítették elkötelezettségüket az erős Európa, a transatlanti kapcsolatok, Ukrajna további támogatása, valamint az Európai Unió bővítése mellett különös tekintettel a nyugat-balkáni országokra. Legalább 12 ember vesztette életét egy gyorsan terjedő erdőtűzben, amely végig söpört Andalúzia egyik turisztikai övezetén Dél-Spanyolországban. A tűz csapdába ejtette az autósokat, akik a lángoló járművekben rekedtek, vagy gyalog próbáltak elmenekülni. Antonio Sanz, Andalúzia rendkívüli helyzetekért felelős minisztere elmondta, az áldozatok többsége külföldinek tűnik. 19 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Elmondása szerint az áldozatok eltértek a kijelölt evakuációs útvonalaktól, és a folyó mentén próbáltak alternatív kiáratot keresni. Ez a döntés azonban végül csapdává vált, amikor utolérte őket a tűz. Mintegy 500 tűzoltó küzdött a lángok megfékezéséért és az áldozatok felkutatásáért. Körülbelül 800 embert evakuáltak. Az Egyesült Államok új szankciót hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen, jelentette be az amerikai pénzügyminisztérium pénteken. Büntető intézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többiek között Irán legfőbb vezetője Mojtaba Khamenei külföldi gazdasági érdekeltségeért felel. Donald Trump, amerikai elnök a New York Post napilapnak arról számolt be, adminisztrációja számára utasítást hagyott hátra, hogy amennyiben Tehrán megbízásából merénylet történne ellene, akkor az amerikai haderő indítson korábban sosem látott mértékű bombatámadást Irán ellen. Sport. A világ első olasz Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a Wimbledoni teniszbajnokság fináliában, mivel a pénteki férfi elődöntőben 3 szettben legyőzte a 7-szeres bajnok Novák Djokovicot. Ezzel Sinner pályafutása során 7. alkalommal jutott egy Grand Slam tornán döntőbe. Zverev szintén 3 szettben nyerte az elődöntőben a brit Arthur Ferry ellen. A döntő vasárnap lesz. Szombaton rendezik a nő egyes döntőit, amelyben két cseh teniszező, Karolina Muchova és Linda Noskova csap össze.
4: Időjárás.
5: Ma napos idő várható gomoly felhőkkel. Délután és este több felé alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok lesz a napsütés. Reggel 13 és 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Délután 27-30 fok körül várható a maximum.
3: Közlekedési hírek.
5: Egy úttestre került gumiabroncs akadályozza a közlekedést a muravidéki autópályán a Lennart lehajtó előtt Lendva irányából. Torlódással kell számolni a Gruskai határátkelőnél Horvátország irányában és a tengermelléki autópályán a Raubar Komanda pihenőhelynél Posztolyn előtt Koper felé. Meghibásodott egy jármű a Steyr autópályán Maribor irányában. A Podmi alagút előtt a külső lassító sávot lezárták.

Tears and Rain, ezzel a dallal kezdtük a délelőttöt, és ezt az órát is, 8 óra 9 perc van. Köszöntöm a hallgatókat július 11-én szombaton, biztosan most már többen vagyunk, mint hajnalban, úgyhogy mindenkinek csodás hétvégét kívánok. Hát eseményekkel teli volt a hétvége, azért is gondolom egyébként, hogy van, akik picit tovább szundikált, hiszen nagyon sok VB meccset a késő esti órákban tartanak, vagy éppen a hajnali órákban. Ugye tegnap Spanyolország-Belgium találkozót nézhettük és izgulhattuk végül a spanyolok 2-1-re megverték a belgákat, így ők már biztos továbbjutók, és a francia csapattal találkoznak majd július 14-én, de hát a mai esti mérkőzés is izgalmas lesz, Norvégia-Anglia 23 órakor, és vasárnap hajnalban 3 órakor Argentina-Svájc találkozót lehet majd szintén végig szurkolni, végig izgulni, úgyhogy a mai nap mottóját is egy picit a foci köré építettem föl, mert hogy egy nagyon jó gondolat hangzott el a Minden héten háború című filmben, és ott nagyon bölcsen így fogalmazták meg, az élet is lépésekből áll, akár a futball. És ha belegondoltok, mindkét játszmában nagyon csekély a hiba lehetőség, hiszen ha egy kicsit nagyobbat lépsz, vagy kisebbet, már máshova érsz. Ha egy picit lassúbb, vagy gyorsabb vagy, már nem kapod el a labdát. Szóval minden téren a legfontosabb az időzítés. Legyen az a fél időben, minden percben, vagy másodpercben. Legyen ez a mai nap mottója, és talán ha ezt a filmet nem látták, a Minden héten háborút, akkor akár egy jó hétvégi program is lehet megnézni ezt az amerikai filmdrámát.

Ki tudja, visszajön talán a hosszú forró nyár. Hát jó hírem van, vagy rossz hírem, nem tudom kinek melyik jó. Visszajön a hosszú forró nyár, a következő napokban megint rekordmagas hőmérsékletekkel, bár nem lesz annyira meleg, mint az előző hőhullámnál, de szerintem az a 36-37 fok is, de akár még a 35 fok is megterhelő a szervezet számára, és tulajdonképpen mától indul, és a jövő hétvégéig biztosan kitart. Úgyhogy folyamatos melegre, igazi kánikulára számíthatunk, és ha már nyár, akkor ugye sokan ilyenkor a szabadságukat töltik, ez a feltöltődési időszaka, és mindenki így is képzeli el, hogy a nyári időszakban feltöltődünk, ott van a napfény, nagyon sokan utaznak, fesztiválokra járnak, sok ilyenkor a baráti összejövetel hétvégente, akár grillezés címén is, spontán programok vannak, és ezek mindig arra ösztönöznek bennünket, hogy minél többet éljünk meg ezekből, mégis sokan tapasztalják már így a nyár közepére, hogy valahogy egyre fáradtabbak vagyunk, meg hogyha fáradtak vagyunk, akkor ingerlékenyebbek is, szétszórtabbak is, pedig elvileg, hogyha nyár, akkor jól kellene érezni magunkat. Hát ennek egyik oka pont az, hogy túl sok inger ér bennünket. A nyár nem csak fizikailag egy intenzívebb időszak, hanem bizony, én úgy gondolom, hogy mentálisan is, hiszen ott vannak a folyamatos zajok, emberek, programok, szerintem jóval többet vagyunk a közösségi médián is, információk jönnek, nagyobb az elvárás, és az idegrendszerünk ilyenkor ezzel próbál valamennyire lépést tartani, és állandóan stimulálja saját magát. A probléma pedig nem az, hogy sok jó dolog történik körülöttünk, hanem az, hogy gyakran nem hagyunk időt ezeket a jó dolgokat feldolgozni, kipihenni ezeket az élményeket, pedig ahhoz, hogy ez valódi feltöltődés tudjon lenni, nyugalomra is szükség van. Ilyenkor sokan tapasztalják a nyár közepén, hogy furcsán fáradtak, ingerlékenyek, türelmetlenek, jóval könnyebben túlterhelődik, nehéz kikapcsolódni, és a csend szinte szokatlanná válik, a túl sok inger pedig így összességében kimerítő lehet. De mit tehetünk ez ellen, a mentális túlterheltség ellen? Hát hagyni kell a nyárban is olyan napokat, amik úgynevezett üres járatos napok. Nem kell minden hétvégét telepakolni programokkal, érdemes ingermentesebb időszakokat beiktatni, hát kevesebb telefon, kevesebb háttérzaj, csendesebb programok, úgy mint séta, egy kis olvasás kint a természetben, akár csak a reggeli madár dalt hallgatni. A legszebb nyári élmények, higgyék el, hogy sokszor nem a leghangosabbak, vagy leglátványosabbak, hanem inkább a csendesebb pillanatok, amikor valóban át tudjuk élni a kellemes időszakokat. Szóval, ha túl sok az inger, akkor az nagyon könnyen elfedi azt az érzést, ami igazán fontos tud lenni, még a nyári időszakban is. De ha már nyári időszak meg programok, akkor nyilván lesznek ezen a hétvégén is, például Gyert Jánosi falunap is zajlik, és ide érdemes elmenni, ha szeretik a lángos, mert hogy ez összekapcsolódik egy lángos fesztivállal, falusi játékokkal, rengeteg gyerekprogrammal, úgyhogy Gyert János akár egy jó választás lehet a mai délutára. Hivatalosan a program délben startol el, és a lángos fesztivál pedig 14 órakor indul, 8. alkalommal idén már. Ennek lesz egy hivatalos megnyitója, ami összekapcsolódik egy kulturális programmal. Mi is kint leszünk, és a helyszínről többször lesz bejelentkezés majd, tehát ne felejtjék, ma Gyert Jánosi falunap, és ha szeretik a lángost, akkor érdemes oda kilátogatni, hiszen különböző módon elkészített lángosokat lehet kóstolni, amik egyébként versenyezni is fognak.

0: Föld.
1: És mégis forog a föld, így van, Gáspár Laci énekelte ezt a dalt, 8 óra 28 perc van, és hogyha nincs mindig a kezünkben telefon, meg okos kütyű, akkor is forog a föld, és az is rendjén van, hogyha nem mindig a digitalizáció határozza meg a mindennapjainkat. Bár digitalizáció nélkül azért a modern társadalomban nehéz ma már létezni, de néha éppen ettől az online világtól kellene eltávolodni, még ha csak néhány órára is. Szerintem képesek vagyunk időnként azért elszakadni a képernyőtől, és valóban jelen lenni a saját életünkben. Ezzel tudjuk csökkenteni például a saját szorongás szintünket, és lehetőséget tudunk adni arra, hogy mélyebb emberi kapcsolódások jöjjenek létre. A nyaralás erre például szerintem tökéletes, mert nem muszáj mindig a telefonon lógni, hogyha kimegyünk strandolni, elmegyünk este vacsorázni a családdal, de azt tudjuk, és ha akarjuk, ha nem, a fél életünket a telefonon intézzük, ezért egyre nehezebb ezeket az eszközöket ma már letenni. Az nem gond, hogyha az online világban jelen vagyunk, de azért a valódi mellett nem szabadna elmennünk. A túlzott digitalizáció egyik legszembetűnőbb hatása, hogy sose vagyunk igazán ott, ahol éppen vagyunk. Ezt úgy értem, hogy olyannyira nem, hogy ma már neve is van ennek a jelenségnek. Ez az, amikor az egyik ember nem figyel igazán a másikra, sem arra, hogy éppen mit mond, csak bőszem bólogat, de ha visszakérdeznénk, akkor fogalma sincs arról, hogy mit beszélünk. Ez a telefon miatti mellőzésnek a tulajdonképpen kialakult helyzete, és ezt a nevet kapta. Szélsőséges példa, hogyha valaki, és egyre gyakoribb pörgeti például a kisállatos videókat, miközben mondjuk a saját kutyájával vagy macskájával nem is foglalkozik. A telefon sokszor a konfliktusok előli menekülésnek az eszköze is, mert néha könnyebb a képernyővel szembenézni, mint mondjuk a saját családi problémákkal. Érdemes pont ezért meghatározni olyan védett időszakokat, mint mondjuk az étkezések, az alvásidő, amikor fizikailag is félretesszük a telefonokat. Digitális detoxra, vagyis tudatos kicsekkolásra az idegrendszernek van óriási igénye, tehát muszáj pihennie a folyamatos ingerlés, a dopamin függés után. Ebben segít, ha például az okostelefont ilyenkor nyáron nyaralás vagy hétvége üzemmódban állítjuk és korlátozzuk mondjuk az értesítéseket. Legalább a szabadság alatt érdemes kipróbálni, hogy nem nyúlunk minden üres percben a telefon után, hanem inkább legyen nálunk egy könyv, újság, keresztrejtvény, vagy egyszerűen csak figyeljük a környezetünket. Tehát én is megfigyeltem egyébként, hogy most már néhány éve a nyaralás ideje alatt nem igazán látok a strandon napozó emberek kezében könyvet, sem keresztrejtvényt, annál inkább telefont. Vagy telefonálnak, vagy közösségi médiás oldalakat böngésznek, pörgetnek, szóval jó lenne visszatérni ezekhez egy kicsit, mert az agyunknak van erre szüksége, és kulcsfontosságú az is, hogy a szülők ne csak azt határozzák meg, hogy mennyi időt tölthetnek a gyerekek a képernyő előtt, de például azt is, hogy mit nézhetnek és mivel játszhatnak ebben az időszakban. Hát nyilván szülőként is könnyebb egy telefont a gyerek kezébe adni, mint mondjuk egy közös programot szervezni akár a strandon, tollasozva, vízilabdázva, de érdemes ezekre egy picit visszatérni, és legalább a nyaralás idejére a digitális világot a minimálisra csökkenteni. Hát ez egy nehéz feladat, de szerintem kivitelezhető. Úgyhogy folytassuk is most egy régebbi slágerrel, ami visszavisz bennünket a 90-es évek elejére. Jön a Bon Jovi és az In These Arms.

Nem van, 21 fok van, derült az idő, sehol egy felhő, és itt a hétvége, jó idő, ami egyent jelent a grill szezonnal, és szerintem nagyon sokan szerveznek erre a hétvégére is kerti sütögetést, és hogyha már a grillsütőt beízították, akkor rá lehet pakolni a legcuccosabb húsokat, vagy éppen zöldségeket, és aztán indulhat is a kerti parti, úgyhogy most egy olyan receptet hoztam, ami nagyon egyszerűen és könnyen elkészíthet, ráadásul szerintem kevesen vannak, akik ne kedvelnék a csirkeszárnyat, ami egy parmezános grillezett csirkeszárny zöldségnyárssal. Szerintem ez egy nagyon jó étel, ami könnyen, gyorsan elkészíthető, ráadásul nagyon ízletes. Kell hozzá 6 evőkanál reszelt parmezán, 6 evőkanál olvasztott vaj, 5 gereszt fokhagyma, egy fél csokornyi petrezselyem, ízesítésnek só, bors, olívaolaj és 12 darab csirkeszárnya. Amihez lehet készíteni egy jó kapros túrós mártogatóst, ehhez kell 20 deka túró, 20 deka szkír, egy csokor kapor, egy gereszt fokhagyma és só. Egyébként a szkírt azt ki lehet váltani, akár hogyha valaki a zsírosabb tejfölt kedveli azt is, vagy joghurttal. És kell a zöldség nyárshoz 3 cukkini, 2 csöves kukorica, 2 fej lilahagyma, kápia paprika, csiperke gomba, olívaolaj, citromleve, mozsolt, oregano és só, és természetesen krumpli, 20-25 darab, ez az apró szemű sárga héjú, ami könnyen átsül, egy ág rozmaring, só és 2 evőkanál olaj. Szerintem az úgy általában, ha valaki grillez, ezek így alapkészleten ott vannak a kamrában. A parmezános grillezett csirkeszárny zöldségnyárssal pácshoz egy tálban kell elkeverni a parmezánt a vajjal, az úzott fokhagymával és a felaprított petrezselyemmel, sózzuk, borsozzuk és belekeverjük az oliva olajat is. A csirkeszárnyakat az ízületeknél feldaraboljuk, és beleforgatjuk ebbe a pácba. A mártogatóshoz a túrót villával összetörjük, ehhez adjuk a szkírt vagy a joghurtot, hozzáadjuk a felaprított kaprot, az úzott fokhagymát és a sót, elkeverjük, és amíg felhasználjuk, addig mehet a hűtőbe. A zöldségnyárshoz pedig a salátacukkinit és a mikróban előfőzött kukoricát felkarikázzuk, a lilahagymát és a paprikát nagyobb cikkekre vágjuk, a gombák tönkét eltávolítjuk, és az előkészített zöldségeket nyársra húzzuk. Kápia paprika, csiperke gomba, lilahagyma, kukorica, cukkini, paprika, gomba, és így tovább. Annak megfelelően milyen hosszú nyársat szeretnénk készíteni. Az olívaolajat elkeverjük a citromlével és az oregánóval, megsózzuk, és ezeket a nyársakat ezzel fogjuk beecsetelni. A burgonyákat héjastól pár perc alatt előfőzzük, aztán hosszában kettévágva óvatosan meghempergetjük a rozmaringos sós olívaolajban, a fűszerezett krumplit, a grill a roslapjára, a nyársakat és a csirkeszárnyakat pedig rácsra helyezzük. Egyébként elmondani talán hosszabb, mint ezt kivitelezni, és ezeket a zöldségnyársakat, szárnyakat 5 percenként érdemes megforgatni, nagyjából negyed óra, 20 perc alatt el is készülnek. Természetesen, hogyha valami előbb elkészül, ezt le kell venni a grillről, nehogy megégjen. Egy biztos, hogy ez így együtt a grillezett csirkeszárny, a zöldség, nyársak, a rozmaringos krumpli és a kapros túrós mártogatós tökéletes. Lehet akár vacsorára, akár ebédre elkészítve grillrácson. Nagyjából egy óra alatt az előkészületek meg a sütési idő megvan, és már fogyaszthatja is a család, vagy éppen a baráti társaság, próbálják ki. És amíg önök készülődnek ezen a szombaton, mi jövünk zenékkel, Dobrádi Ákossal, Simó Anna Máriával, és hamarosan Komonyi Zsuzsival.

Hoztam egy jó kis könyvet, az a címe, hogy A szépség őrzője, és Laura Morelli a könyv szerzője, írója. Visszavisz minket az időben jócskán. 1942 őszén Torino felett elsötétül az ég. A szövetséges légierő bombái záporoznak a városra, aki teheti, vidékre menekül. Stella Costát az édesanyja Toszkánába küldi a rokonaihoz, akik egy angol házas pár hatalmas, gyönyörű villájában laknak. Mivel nem tartották a kapcsolatot, Stella idegenként csöppen a családba és rosszul érzi magát, mert a nagynénje feltűnően ridegül bánik vele. Stella megtudja, hogy családja hatalmas felelősséget vállalt, nem csak 300 felbecsülhetetlen értékű műkincset rejtegetnek Firenzéből, de köztük Botticelli híres Primaveráját is. A villába újabb menekültek érkeznek, köztük egy árva, magának való fiú, Sandro, aki gyönyörűen rajzol. A két fiatal összebarátkozik, és a villa kincses szobájában találnak menedéket. A csodálatos remek művek vigaszt, inspirációt és erőt jelentenek számukra a háború árnyékában. A német csapatok azonban közelednek, és itt kezdődik a történet. Egyébként Laura Morelli regénye igaz történeten alapul. A második világháború idején valóban egy toszkán villában rejtették el az Uffizi képtár számtalan műkincsét. A szépség őrzője lenyűgöző történet

sötét korszakból, amikor hétköznapi emberek helytállásán múlt, hogy megmaradjanak az utókornak a nyugati civilizáció legértékesebb műalkotásai. Egy fantasztikus könyv, jó kikapcsolódást ígér, nagyon jó olvasmányos. A szerző Laura Morelli, a könyv címe A szépség őrzője. Keressék, olvassák!

Most megéri betérni a Színszénlendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 óra van. A hétvégén Ausztria felől Horvátország irányába jelentősen megnövekedhet a forgalom. A szlovén autópályákon hosszabb menetidőre és zsúfolt pihenőhelyekre kell számítani, különösen az útfelújításokkal érintett szakaszokon. A közlekedés biztonsági ügynökség ma több autópálya pihenőhelyen vizet és közlekedés biztonsági tájékoztatókat oszt az utazóknak. A szórólapok 6 nyelven hívják fel a figyelmet a mentősáv kialakításának fontosságára, a biztonsági öv használatára, valamint arra, hogy vezetés közben ne használjanak mobiltelefont és ne fogyasszanak alkoholt. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy időben és kipihenten induljanak útnak. Vezessenek türelmesen és figyelmesen, tolódás esetén pedig időben alakítsák ki a mentősávot. Dublinban véget ért az Európai Unió versenyképességét felelős minisztereinek informális találkozója. A tanácskozáson a vállalkozások finanszírozása, az ipar szén-dioxid kibocsátásának csökkentése és az egységes uniós piac megerősítése szerepelt a napirenden. Szlovéniát Leon Koroszec gazdasági államtitkár képviselte. Hangsúlyozta, az Európai Uniónak hatékonyabban kell támogatnia a gyors növekedésre képes vállalkozásokat, és biztosítania kell, hogy az uniós pénzügyi eszközök a kisebb tagállamok, köztük Szlovénia számára is könnyen elérhetők legyenek. Az államtitkár arra is figyelmeztetett, hogy a magas energiaárak rontják a szlovén gazdaság versenyképességét, különösen azért, mert az ország erősen iparosodott és exportorientált. A tanácskozás margóján Koroszec több kétoldalú egyeztetést is folytatott uniós partnereivel. A balatonfüredi Kisfaludi strand nyert el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség díjkiosztó rendezvényén. A szövetség által idén 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strand üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján górcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat, írja az MTI. Idén is 1-től 5 csillagig kaptak értékelést a strandok. A megyei strandok külön versenyében Zalában a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes.
2: Időjárás.
1: Ma napos idő várható gomoly felhőkkel. Délután is este többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok lesz a napsütés, reggel 13 és 18 fok körül alakul a hőmérséklet, délután 27-30 fok körül várható a maximum.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéken folyamatos a forgalom. Tolódással kell számolni a Gruskovje határátkelőnél Horvátország irányában és a tengermelléki autópályán Unec és Postojna között Koper felé.
0: MMR. A mi rádió.

0: A hét zeneszáma.
1: A hét zeneszámát választjuk, ha szombat, akkor ebben az időpontban ez a rovatunk jelentkezik. Természetesen a szokásos felállás szerint jövünk. Három ajánlat, három nagyszerű dal, és önök döntik el, hogy melyik legyen végül a hét zeneszáma, amit kiemelten napi kétszer le is játszunk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Különböző stílusok jönnek is előadók, úgyhogy kezdjük a Budapest Bárral és Szűcs Krisztiánnal. A közös daluk címe Meghívnám a hétvégére.
2: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt, avacsi meg 5% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne, aranyások kimény.

Ez tehát az első ajánlatunk. Budapest bár a Szűcs Krisztián, meghívnám a hétvégére. No, egy igazi nyári daloska érkezik második ajánlatként, Rakoncai Imre fog énekelni, és tőle jön a Bambina.

Van még egy dal a tarsolyunkban, és latinos hangulat jön, nyári dallamok, fiesta, szép nyári este.

0: Ez a mai három ajánlatunk, mostantól önök jönnek, különböző módokon tudnak szavazni, azonnal ugye telefonon keresztül, és már hívhatóak is vagyunk, 575-17-18 és 575-17-19. De küldhetik messenger üzenetben, vagy akár e-mailben is a szavazatokat, döntsék el önök, hogy a három dal közül melyik legyen a hét zeneszáma. Budapest bár Szűcs Krisztián meghívnám a hétvégére, vagy Rakoncai Imre Bambina, vagy esetleg a Fiesta Szép nyári este című slágere. Már is van telefonálunk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Szép napot kívánok, szép üdvözlet a stúdióba, de szeretnék szavazni a harmadikra.
0: A harmadikra, rendben. Köszönöm szépen, Mária, ugye?
1: Köszönöm, igen.
0: Minden jót.
1: Minden jót, a viszonthallásra.
0: Szép hétvégét, viszonthallásra. Most egyébként fél tíz van, és már is egy újabb telefonáló a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, drága Tündikém! Németné Klári vagyok Zalaegerszegről. Tündikém, a harmadikra szeretnék
0: a harmadikra,
2: szavazni.
0: Egy szép nyári estére. Rendben, köszönjük,
2: igen,
0: szépen a szavazatot.
2: Igen, köszönöm, és minden jót a stúdióban.
0: Minden jót, szép hétvégét kívánok! És újabb telefonálót köszöntök. Jó napot kívánok!
3: Köszöntjük a mi rádió kedves csapatát, Zoli, szervusztok.
0: Szervusztok, melyik darra?
3: Mi a harmadikra, nekünk a harmadik tetszett.
0: Jó, két szavazat akkor a harmadikra. Köszönöm szépen, Zoli, Margit, szép hétvégét, jó egészséget kívánunk.
3: Jó munkát,
0: minden jót. Jön-e újabb szavazat? Halló!
4: Szervusz, drága Tündikém, Jutka vagyok, és ketten szavaznánk a harmadikra.
0: A harmadikra két szavazat Jutkáéktól. Köszönöm szépen, minden jót kívánok a hétvégére, köszönöm, jó rádiózást.
4: Köszönöm szépen, Tündikém, viszont kívánom nektek is jó erőt, egészséget és jó munkát.
0: Érkezik-e újabb szavazat? Halló, jó napot kívánok!
5: Szia, Tünde, Margó vagyok Pápáról, és
0: szia,
5: a harmadik dalra szeretnék szavazni.
0: Rendben, a harmadik dalra egy újabb szavazat.
5: Hétvégét.
0: Minden jót a hétvégére. Halló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Tündikém, Teri vagyok, Mária Újfaluból.
0: Igen, Teri, melyik lenne?
6: Ketten szavaznánk a harmadikra.
0: Rendben, két szavazat a harmadikra.
6: Nagyon szépen,
0: minden jót
6: köszönöm,
0: önöknek is.
6: Szép napot önöknek.
0: Szép napot, viszonthallásra. Közben üzenet is jött. Szép napot kívánok, Tünde, szeretnék szavazni a második dalra. Köszönöm szépen a lehetőséget. További szép napot kívánok. Ezt írta nekünk Krisztina és Iváncról. Köszönjük szépen.

0: Telefonálunk van, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Gizi vagyok, és szeretnék szavazni a harmadikra.
0: A harmadikra, rendben, Gizi, köszönöm szépen.
1: És további szép napot, és jó munkát a viszonthallásra.
0: Önnek is csodás hétvégét, viszonthallásra. És itt van egy üzenet is, kedves Tünde. A második számra szeretnék szavazni, szeretettel Ágnes Fonyódról. Köszönjük szépen Ágnesnek is. Telefonálunk is van esetleg? Halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Tünde, Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Üdvözlöm, Erzsi.
2: A második dalra szeretnék szavazni.
0: Rendben, köszönjük szépen.
2: Én önnek is köszönöm is. Szépen, és további szép napot kívánok.
0: Minden jót önnek is, viszonthallásra.
2: Köszönöm, viszonthallás.
0: Halló, jó napot kívánok.
3: Szervusz, Tünde, Lajos vagyok, Lentévő. Mikre szavaznád?
0: Melyikre?
3: A harmadikra.
0: A harmadikra, rendben. Köszönjük szépen a szavazatot, Lajos. Szép hétvégét. Minden jót, viszonthallásra. Közben üzenetünk is van, szia kedves Tünde, szép napot kívánok mindenkinek. Én a második dalra szavazok, Ibolya Puszta Szent Lászlóról küldtek, köszönjük szépen.

0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a telefonálót.
1: Jó napot kívánok, kedves Kündike, Éva vagyok Pötrétéről.
0: És melyik dalra fog szavazni, Éva?
1: A másodikra szeretnénk szavazni ketten.
0: Ketten a másodikra, rendben, köszönjük szépen, Éva.
1: Köszönöm szépen.
0: Minden jót önöknek is. Köszönöm
1: szépen, mindenkinek, viszontlátásra.
0: Minden jót, viszontlátásra, szép napot. Van-e telefonálunk? Nincs. Üzenetünk viszont van, szép hétvégét, Tünde. A két szavazatot szeretnénk a második dalra. Judit és Zoltán Rátótról. Köszönjük szépen. Halló!
1: Mindkettőjüknek tűnik mindig a stúdióban. Én is a harmadikra szavaznám. Ili, a viszontlátásra.
0: Köszönjük szépen, Ili, hogy hívott minket. Legyen szép a hétvégéje, jó egészséget kívánunk.
1: Nagyon szépen, megköszönöm, tűnik.
0: Minden jót, viszont hallásra.

E-mailes szavazatok is érkeznek, szavazunk a második dalra Zolival, ezt írta nekünk Márta, tehát Rakoncai még kaptak újabb szavazatokat, köszönjük szépen Zoléknak is, és itt van egy újabb, Tiborral szavazok a második dalra, írja nekünk Ábrahám László Nagyszaláncról, köszönjük szépen.

Újabb e-mail, kedves Tünde, Erzsivel ketten szavazunk a második dalra. Köszönettel Erzsi és Betty Palinból, köszönjük szépen!

0: Szavazat érkezik. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Géza vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves Géza!
1: Kettőfelre szavaznak a másodikra.
0: A másodikra, rendben, köszönjük szépen mindkettőjüknek.
1: Szép napot kívánunk tovább,
0: viszont önöknek is csodás hétvégét, viszont hallásra!

0: Eddig vártuk a szavazatokat, és a végeredmény egyébként engem is meglepett, de az e-mailes meg messengeres üzenetek behúzták a végeredményt, és változtattak is időközben. Nem kapott szavazatot a Budapest, bár 12 szavazattal lett a második a Fiesta és a Szép nyári este, és 16 szavazatot vitt Rakoncai Imre és a Bambina, ami egy picit visszahozza a 80-as évek hangulatát, egy kicsit olyan dollirollos, mégis nagyon nyárias, nagyon könnyed, úgyhogy hivatalosan az önök jó voltából érkezik most a hét zeneszáma Rakoncai Imrétől.
1: A hét zeneszáma.

0: Ez tehát a 7 zeneszáma Rakoncai Imre énekelt. Most 9 óra 42 perc van, lendben pedig már 25 fok, és ragyogóan süt a nap, de hogyha így rápillantok az országos helyzetképre, akkor gyakorlatilag csak kevés helyen zavarja gomoly felhőképződés a napsütés. Nagyon gyorsan arra szolgat fölfelé a hőmérő higanyszála, de most jelen pillanatban Mura vidéken van a legmelegebb, mert nálunk 25 fok van, Mura Szombatból is 25 fokot jelentenek lent a tenger melléken, Portorosban pedig 23-24 fok van. Ott jobbára egyébként a felhők uralkodnak most, de meleg és kánikulai napra készülhetünk olyannyira, hogy mától fokozódik majd a hőség. Nyugat-Európát már egyébként a hőség sújtja, és a jövő héten lassan kelet felé helyeződik ez a hőhullám, itt térségünket is eléri majd a hőkupola. Közép-Európa és a Kárpát-medence az előttünk álló héten egy jelentős légköri átrendeződés szemtanúja és elszenvedője lesz, ezt mi is érezni fogjuk, miközben most már ezen a hétvégén Nyugat-Európában rekord közeli, az átlagosnál 10-14 fokkal melegebb légtömegek tanyáznak, addig nálunk kicsit hűvösebb az idő, főleg a hajnali órákban. Viszont ez a hatalmas és forró légtömeg már mától megindul. Irányunkba is, és a jövő héten 35 fok feletti maximumokat fog okozni, úgyhogy erre kell felkészülnünk. Most a hétvégén még szerintem olyan igazi, kibírható jó strandidő lesz, 28-32 fokkal, úgyhogy használják ki még ezt a kicsit kellemesebb időszakot, meg főleg a hétvégét jó kis programokra. Ehhez is majd hozunk támpontokat. Ugye említettem már korábban a Gyert Jánosi falunapot, amely délben startol majd el, és hogyha még esetleg nincsen ebédötletük, de szeretik a lángost, ami egyébként a strandos időszaknak az egyik velejárója, akkor itt egészen biztosan ezen a falunapon nagyon finom lángosokat lehet kóstolni, hiszen lesz lángossütőverseny is a 8. lángos fesztiválhoz kapcsolódóan. A részletes programra majd kitérünk, most azonban zenéljünk, legyen szép a délelőttjük. Jön mindjárt egy hölgy, aki a lendületes, nagyon vidám és pörgős dalairól ismert, ő Paulina. Vele folytatjuk, most 9 óra 44 perc van, aztán hamarosan 10 órakor jönnek majd az aktuális friss hírek is.
1: MMR. A zene összeköt.

0: Most megéri betérni a Színszénlendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
2: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: 10 óra van. Tone Kaiser Rómában tárgyalt Antonio Tajanival, akivel az Európai Unió bővítéséről, a Nyugat-Balkán helyzetéről, Ukrajna támogatásáról és más aktuális nemzetközi kérdésekről is egyeztetett. A szlovén és az olasz külügyminiszter is megerősítette, hogy kiválóak a két ország kapcsolatai. Kaiser hangsúlyozta, hogy a jó szomszédi viszony a stabilitás, a biztonság és a fejlődés egyik alapja, és hozzájárul az erős Európa megteremtéséhez. A felek egyetértettek abban is, hogy az uniós bővítésnek továbbra is kiemelt helyet kell kapnia az Európai Unió napirendjén. Megállapodtak arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az olasz-szlovén határ két oldalán, Nova Goricában és Goriciában. Ma tartják a központi megemlékezést a szerebrenicai népirtás 31. évfordulójak alkalmából a Potocsári emlékközpontban. A boszniai háború egyik legsúlyosabb tragédiájában a boszniai szerb erők néhány nap alatt több mint 8000 bosnyák férfit és fiút gyilkoltak meg. Az évforduló alkalmából 10 újonnan azonosított áldozat földi maradványait helyezik végső nyugalomra. Bosznia-Hercegovina Föderációjában mára gyásznapot hirdettek, ugyanakkor a boszniai szerb köztársaság vezetése továbbra sem ismeri el népirtásnak a történteket. A Trieste magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integráció is fontos téma volt Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz külügyminiszter római megbeszélésén. Orbán szerint kevés ország van, amelyhez a magyarokat annyi szál köti, mint Olaszország. Ezért is fontos, hogy Magyarország és Olaszország politikai és gazdasági kapcsolata is tükrözik ezt a közelséget, emelte ki a magyar miniszter. Orbán Anita annak alkalmából tárgyalt Rómában, hogy részt vesz a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésen. Első alkalommal hívták meg erre Magyarországot. Sport. Felkészülési mérkőzésen 3-0-ás vereséget szenvedett Ukrajnától a szlovén férfi röplabda válogatott Ljubljanában. Fabio Soli szövetségkapitány ezúttal több meghatározó játékosnak is pihenőt adott, így Pajenk, Stern és Kovácsics sem lépett pályára. A szlovén együttes hétfőn utazik Belgrádba, ahol július 15-e és 19-e között rendezik a Nemzetek Ligája alapszakaszának utolsó tornáját. A válogatott Németországgal, Iránnal, Törökországgal és Szerbiával mérkőzik.
1: Időjárás.
3: Ma napos idő várható gomoly felhőkkel. Délután és este több felé alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok lesz a napsütés, reggel 13 és 18 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Délután 27-30 fok között várható a maximum.
2: Közlekedési hírek.
3: A Muravidéken folyamatos a forgalom. Tolódással kell számolni a Gruskvei határátkelőnél Horvátország irányában. A tengermelléki autópályán Unec és Postojna között Koper felé, valamint a Steyr autópályán a Szlovenske Konyice felhajtó és a Golorebra alagút között Ljubljana irányában.
2: Ilyen.
1: Ilyen.
2: és ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Muravidéki Magyar Rádióban. Sok víz lefolyt már a Murán.
4: Valójában azonban már korábban is védekeztek a domonkos fajok az úgynevezett vörös kakassal szemben, illetve hát felléptek ellene. Az önkéntes tűzoltóegylet alakuló ülésének a jegyzőkönyvében ugyanis az szerepel, hogy a megalakult szervezet birtokba vette a tűzoltószertárt.
5: Sok víz lefolyt már a Murán Göncz Lászlóval szombaton 14 óra után. Ismétlés hétfőn 21 óra után nem sokkal.
4: Adataink nincsenek, vagy legalábbis eddig nem kerültek elő. Ezért maradjunk abban, hogy a modernebb önkéntes egyesület keretében megvalósított tűzvédelem tényleg 116 éves domonkosván.

Ez volt a Halott pénz, és egy nagyszerű bergendi dal, amit újra álmodtak a csapattagjai, és így szólt tőlük ez a Darabokra törted a szívem. Őket egyébként minden hétvégén lehet látni valamilyen fesztiválon, vagy nyári bármilyen fellépés kapcsán, és akár élőben is meg lehet hallgatni Marsalkó Dávidékat. Nálunk pedig hamarosan majd az Arcade Fire érkezik, de előtte fókuszáljunk, ha már hétvége, meg programok, akkor a foci VB-re is. Hát lassan a finisbe érkezik, ugye most már napi rendszeressége nem lesznek majd meccsek ma, és holnap hajnalban még igen, és ugye a mai mérkőzés az egy izgalmas meccs lesz, mert hogy Norvégia Anglia ellen lép pályára, 23 órakor kezdődik majd ez a meccs, és pont a mai mérkőzés kapcsán például az angolok, illetve Angliában a helyi pubok, kocsmák egészen hajnali 5 óráig tartanak nyitva, pont a mai mérkőzés apropóján. Ugye ők bíznak abban ezek szerint, hogy ez a mai találkozó angol győzelemmel ér véget, és reggelbe átnyúló ünneplést fognak majd tartani az angol szurkolók, úgyhogy a legtöbb angol kocsma, pub egészen hajnalig várja egyrészt azokat, akik meccset szeretnének nézni, és aztán meg majd ünnepelni. Minden esetre hát a VB meg a maga a labdarúgás is olyan, hogy mindig hozhat akár meglepetéseket, vagy nem várt fordulatokat is, így akár a Norvégia-Anglia mérkőzés is, de hogyha nézzük a fogadó irodáknak a tétjeit, akkor egyértelműen angol győzelmet jósolnak, és tulajdonképpen azt is lehet tudni, hogy talán az angolok ezzel a fiatal gárdával ott lesznek majd az elődöntőben. Az már biztos, hogy Franciaország Spanyolországgal mérkőzik meg, és hogy a másik páros ki lesz, az ma és holnap derül ki, 23 órakor Norvégia, Anglia, és aztán aki fent tud még maradni, hajnali 3-kor Argentina-Svájc összecsapásra kerül sor. És ha már foci VB, akkor azért érdemes rákapcsolni arra, ami igazán fontos a számunkra. Nagyon sokan sok mindent félretettek a labdarúgó mérkőzések miatt, a nagy meccsek izgalmára fókuszálnak, de ugyanilyen izgalmas lehet hétvégén egy tökéletesen elkészített reggeli kávé, még itt 10 óra után is. Van, aki egyébként ilyenkor kicsit tovább alszik, többet pihen, de minden esetre egy csomó dolog van, ami egyszerűbbé, de mégis nagyszerűvé teszi a mindennapjainkat, akár egy jó zene is, úgyhogy Arcade Fire-rel jövünk, és aztán hamarosan Péli Barna is zenélni fog.

Mindjárt hozok majd programajánlatokat, de előtte nézzük, ha már slágerek, az imént itt is szerintem nagyon sokan ismerik, ez volt a Lélegző dal, sok-sok magyar népszerű előadóval, és nagyjából ilyen 3-3 és fél perc. A folytatásban is nagyjából ilyen 3-3 és fél perces dalok jönnek, de nagyon gyakori, hogy most már nem is érik el a 3 percet a dal hosszúságok. Még mondjuk a 80-as években nem volt az sem ritka, hogy ott 5 perc fölötti, vagy akár 6-7 perces egy szám, és abból is tudott sláger lenni. De az elmúlt évek tendenciája azt mutatja, hogy egyre rövidebbek a slágerek. Nyilván, aki követi a popzene alakulását, az erre a jelenségre fel is figyelt, és beszédes az adat is, mert hogy a 2024-es Grammy-díjra jelölt dalok ötöde 3 percnél bizony rövidebb volt. A YouTube-on 5 év alatt 42 másodperccel lett rövidebb a slágerek átlag hosszúsága. És ennek az a lényege, hogy gyorsan megragadni a figyelmet, és elkerülni azt, hogy valaki átugorja. Azok a szerzők, illetve előadók, kiadók, akik a népszerűségre hajtanak, úgy érzik, hogy érdemesebb, rövidebb dalokat megjelentetni. A hallgató figyelmét ugyanis sajnos elértünk oda most 2026-ban is, hogy nagyon gyorsan kell megfogni, mivel hatalmas a kínálat a piacon, ha egyáltalán esélyt kap rá a dal, akkor mindenképpen el kell kerülni azt, hogy a hallgató átugorja pár másodperc után. És hát el kell kerülni azt is, hogy később ugrasson a hallgató. Éppen ezért 2-2,5 perces dalok készülnek mostanság. Pont ebből az okból, hogy a hallgatók egy része 2 perc után unatkozni kezd, ezért átugorja az adott slágert, így rövidebb dalok jönnek ki, egyre rövidebb dalokat játszanak, inkább újra is újra ez a mostani trend, és ezt egyébként nagyban köszönhető például a TikToknak, ahol nagyon rövid videók vannak, 10-15 másodpercesek, és néha annyi a dal részlet is, ami szerepel alatta, és gyakorlatilag teljesen átprogramozottunk ebből a szempontból, képtelenek vagyunk már akár 3-3 és felcig is figyelni még egy jó slágerre is. Szóval egyszerűbb rövidíteni a dalokat a szerzők és az előadók szerint is. És ha már dalok, akkor van egy alkalmazás, amit általában az okostelefonokon megtalálunk, hogyha valaki telepíti, ez pedig egyetlen gombnyomással működik, és ez az alkalmazás éppen a napokban lett nagykorú, 18 évvel ezelőtt forradalmasították a zene felismerést, bizony a Shazamról van szó, ingyenes okostelefonos alkalmazás, ami elsőként tette lehetővé, hogy a telefon mikrofonjának a segítségével felismerje a nyilvános helyeken felcsendülő zeneszámokat, pár másodperces beazonosítás után ki is írja, hogy ki az előadó, mi a dal címe, és még alternatívát is ad arra, hogy hol tudjuk elérni, letölteni, meghallgatni ezeket a dalokat. A Shazam eredetileg egyébként fizetős szolgáltatásként indult az Egyesült Királyságban, de gyorsan belátták, hogy sokkal nagyobb hasznot hajt, és gyorsabban válik népszerűvé, hogyha ingyenessé válik. Ugyanis ez nem csak a hallgatók zene hallgatási szokásait változtatta meg, hanem a zeneipar működésére is komoly hatást gyakorolt, hogy hogyan. Azért, mert valós időben látják azt, hogy a felhasználók mely dalokat próbálják azonosítani, így képes ez az alkalmazás előre jelezni, hogy mely felvételek válhatnak majd slágerré, sokszor még azelőtt, hogy azok egyáltalán például rádiós játszásba kerülnének. Most viszont Ján Plesztenyák slágere rádiós játszásba kerül, ugyanis ez szól most a Muravidéki Magyar Rádióban. 1 perccel vagyunk 10:30 után.

Ígértem korábban programajánlatokat, úgyhogy erre a hétvégére hoztam is néhányat. Hát van választék, egyrészt a másokat emlekedett Gyertyánosi falunap, ami 12 órakor tartol el, lángos fesztivállal, falusi játékokkal, gyerekprogramokkal, és hát itt lehet ünnepelni, mert hogy a koncertek mellett azért 10 éves évfordulót ünnepel a Tűzoltó Egyesület, nagyon sok fellépő érkezik, és ami még plusz program, hogy közlekedik a kis vasút, a kis vonat egészen pontosan, és egész nap szállítja azokat, akik szeretnének ezen utazni. Ez egy körjárat lesz Gyertyánoson, és 13 és 18 óra között bárki felülhet rá, és kipróbálhatja ezt a kis csodavonatot, de részt lehet venni a gyerekfoglalkozásokon, a falusi játékokon, amik mindig nagyon viccesek, izgalmasak, rengeteg kulturális program lesz. Tehát a fő gerincét ennek a programnak természetesen a Lángos Fesztivál adja. Ennek lesz a hivatalos megnyitója 14:30, és egy rövid kulturális műsorral indítják, és utána kezdődik a lángos sütő verseny. Különböző módon készítenek lángosokat, különböző ízvilággal, és ezeket majd meg is lehet kóstolni. Mindenkit szeretettel várnak erre a mai programra, ahonnan egyébként délután majd kollégánk is jelentkezik többször, úgyhogy egy kis vidám bejelentkezés is lesz majd a helyszínről. Aki pedig elmenne este koncertre, ugye zajlik a nyári fesztivál Moravské Toplicén, már 9-én elstartolt, és egészen augusztus 22-ig, hát ha nem is napi szinten, de azért a hét második felétől rengeteg koncertprogrammal, különböző vásárokkal várják az érdeklődőket. Ma lesz egy élő nagy koncertes bemutatkozás, a Plutz érkezik pop-rock energiát hoz, és élőben az ottani nagy színpadra mindenkit várnak, tehát Moravské Toplicére is. Aki pedig csak úgy elterülne a lombok alatt és olvasna egy jót, megnyitott Lendván a könyvtár a lombok alatt, a hely a lendvai Rózsavárosi Park, ma szombat van 17 és 20 óra között van lehetőség olvasni, vasárnap pedig 9 és 12 óra között. Nem csak könyvek, hanem folyóiratok, gasztró újságok közül lehet válogatni, gyerekeket, felnőtteket egyaránt várnak, hogyha az olvasás lenne például ma a kikapcsolódás. Aki pedig inkább a fazekasságot helyezné a fókuszba, és szeretné megtudni, hogy hogy készülnek a fazekasok kezei közül ki a csodák, akkor a 25. jubileumi fazekas napokon ezt megtudhatja Magyar Szombatfán. Tegnap szakmai nappal indultak, ma és holnap pedig, hát látványégetéstől kezdve nagyon sok program várja a látogatókat, de emellett a színpadon kulturális program lehetőségek, a fazekasháznál tárlatvezetés, korongozó bemutató, és ezen kívül rengeteg fellépő, például ma 15 órakor muravidékiek is lesznek, a Szent Lászlói Néptánc csoport érkezik, mégpedig határmenti muravidéki táncokkal, tombola sorsolás, este előretolt helyőrség koncert, és a kemencéből este szedik ki egyébként a különböző elkészült kerámiákat, este pedig retro diszkó várja az érdeklődőket, aztán mindez vasárnap majd folytatódik, a fazekasháznál egész napos bemutatóval, korongozási lehetőséggel, rengeteg fellépővel, gyerekműsorok mellett népénekesek is érkeznek, és holnap délben nótákkal, népzenével, szlovén népdalokkal lépnek fel a szlovén népdalkörök, és egy nagyon jó kis műsort visznek a színpadra, ezt is meg lehet nézni, de ott lesz a Brassói Csillagok, a Bogja Néptánc együttes, és vasárnap lesz majd a korongozó verseny eredményhirdetése tombola sorsolással, tehát ma és holnap fazekas napok, hagyományok útján, ezúttal is Magyar Szombatfán.

0: rabló támadás, kezeket fel. Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb.
1: Lotfi Begi, a Swing, a Le Django, és talán ismerték Burainak is a hangját. Nagyon sok előadó egy népszerű olasz slágerben. Na de most férjünk vissza a programokhoz, mert hogy nagyon sok minden lesz ezen a hétvégén is. Holnap el lehet menni például egy jó kis erdőfürdőre, ami azt jelenti, hogy be- és kilégzés Bakónaki tónál 18 és 20 óra között. Már kellemesebb a levegő,

21 településen több mint 100 programon kínál találkozási lehetőséget mindazoknak, akik szeretnék megismerni például Göcsej hagyományait, annak vendégszeretetét, gasztronómiáját és nyilván az élő kultúráját. Ma egy nagyon különleges nap van, ugyanis a mai szombati kék dombérozó, ami egy érzékenyítő jótékonysági nap az autizmus jegyében, és tulajdonképpen ezzel a nagyon szép és fontos összefogással indul el a 10. Göcsei dombérozó. A szegvidéki pajta kapui szélesre tárultak. Kötetlen családi és hangulatú napon megpróbálják egymáshoz közelebb hozni az embereket, és eloszlatni a tévhiteket az autizmusról, és segíteni a környezetet elfogadóbbá, befogadóbbá tenni. A nap célja az, hogy az autizmussal élők, vagy azok hozzátartozói szakemberek, szimpatizánsok, érdeklődők találkozzanak. A részvétel minden programra teljesen ingyenes. Nagyon sok minden lesz egészen az estében nyúlóan, még egy kertmozi is este 9 órától, ahol az Esőember című filmet fogják majd vetíteni. Egyébként részletes programja van ennek az eseménynek, ahogy mondtam, több mint 100 programból lehet válogatni, és 21 település csatlakozott idén a Göcsei dombérozóhoz, úgyhogy bőven lehet az ő kínálatokból is válogatni. De ha már program, akkor Fatemplom Fesztivál, ahol aztán meg tényleg minden a minőségről szól. Július 11-e van, ma a Kaláka fog zenélni, aztán érkezik Lovász Irén, akinek égi hangja van, és szintén a mai fellépők között van Rátóti Zoltán is, érdemes ezekre is ellátogatni. Vagy ha szeretik a tambura zenét, akkor ma 17:30-kor a Sztobos tambura zenekar ad majd koncertet, akik a Mura mentén cseperedtek fel, és hát számos koncertet adtak már a nagyvilágban.

0: mert más vagyok nagyon.
1: Ez volt a Follow the Flow, hamarosan pár perc múlva 11 órakor jönnek a friss hírek, és a hírek után indul a szombat délelőtti közel egy órás kívánságműsor. Tartsanak velünk!

0: Reklám.
1: Most megéri betérni a Színszénylendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 óra van. Péntek este úszás közben vízbe fulladt egy 38 éves férfi a Bohinyi tónál. A helyszínre tűzoltók, búvárak és mentők érkeztek. A férfit a parttól nem messze találták meg a tóban, de az életét már nem lehetett megmenteni. Az orvos boncolást rendelt el a halál pontos okának megállapítására. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, közölte a Krányi rendőrigazgatóság. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik Magyarország. Ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest, tette közzé Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a kormányváltás után első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. Azóta a piaci helyzet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a tartalék gyors visszapótlása. Az év elején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltötték. Kapitány István posztjában jelezte, jól állnak a földgázkészletekkel is. A tárolók már több mint félig megteltek. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Sport. Az 5. helyen végzett Tinás Sútej rúdugrásban a monakói gyémántliga versenyen. A szlovén atléta 462 cm-t ugrott. A másik szlovén induló Nea Filipic 3-as ugrásban 14 méter 2 cm-es eredménnyel a 7. helyen zárt. Molnár Attila 44-47 másodperces országos csúccsal 7. lett 400 méteren. A kenyai Emmanuel Vagnoni 2:11.83 alatt futott le az 1000 métert, amivel új világrekordot állított fel ezen a távon.
2: Időjárás.
1: Ma napos idő várható gomoly felhőkkel. Délután és este több felé alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok lesz a napsütés. Reggel 13 és 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Délután 27 és 30 fok között várható a maximum.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt lezárták a Ljutomer és Ormos közötti főutat Mihálovcinál. Tolódással kell számolni továbbra is a Gruskovi határátkelőnél Horvátország irányában, a Steyr autópályán a Szlovenske Konyice felhajtó és a Golorebro alagút között Ljubljana felé, valamint a tengermelléki autópályán Unec és Postojna között Koper irányában.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Kívánságműsor.
2: Már is indul a kívánság műsorunk, mondom a telefonszámokat is, 575 17 18 és 575 17 19, hívhatóak vagyunk, de küldhetik e-mailben, messenger üzenetben is a kérést, rengeteg érkezett egyébként így módon, úgyhogy el is kezdjük ezt a kívánság műsort, a hangtechnikus kolléga Király Tomi, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják, 5,5 perccel vagyunk délelőtt 11 óra után. Jött üzenetünk, kedves Tünde, kérésem lenne Komár László, Sierra Madre című dala, köszönettel Betty Palimból. Ezzel kezdjük most a kívánságműsort.

0: Már is folytatjuk a kívánság műsort telefonálókkal. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Szerbusz, drága Tündikim, Jutka vagyok. Szeretném kérni Horváth Robitu, bocsáss meg, kérlek, című számot. Ezt szeretném a lenti barátnőimmel, Magdiva, Marikáva, Angélába, a rádió minden kedves hallgatójának szeretném sok szeretettel küldeni. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítitek kérésem. További szép szombati napot, gyönyörű szép hétvégét kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, már is szól ez a dal, és köszönjük szépen a jó kívánságokat. És hogy kivel folytatjuk, az mindjárt kiderül. Üdvözlöm Önt is, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Tünde! Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Mi lenne a kérdése, kedves?
2: M7-estől szeretném meghallgatni Valaki áttáncolt az életemen című dalt.
0: Rendben, meghallgatjuk ezt az édes keserű dalocskat, és köszönjük szépen, hogy minket választott ma is.
2: Szépen.
0: Minden jót.
2: Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. És van itt még egy kérés, amelyet írt nekünk Bíró Márta, és bár a dalt ránk bízta, az előadót, azt viszont megjelölte Bobby Solótól kérek egy dalt, és örömmel meghallgatnám, úgyhogy Bíró Mártának hamarosan Bobby Soló fog majd énekelni.

0: Már is folytatjuk a kívánság műsort, a telefonálók pedig elárulják, hogy melyik dalt fogjuk játszani. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Szép jó napot kívánok, szép üdvözlőkezésünk, de én Mária vagyok, és szeretnék a zeneszámot meghallgatni. Álmodtam egy világot Eddától.
0: Az álmodtam egy világot magamnak, rendben. Igen. Fogjuk, Mária. Minden
1: nagyon
0: jót önnek.
1: Nagyon köszönöm.
0: További jó rádiózást, viszonthallásra.
1: Maguknak is viszonthallásra.
0: És van
2: jó
0: még egy telefonálók.
2: Kívánok, tíme, a
0: jó napot
2: Mária
0: kívánok,
2: Tüme, a Teli vagyok, Mária.
0: Üdvözlöm.
2: Én Baján Sanyi, én a lányommal, Adriennel szeretném meghallgatni Karda Beátától Mi ketten című dalt, mivel közeleg a születésnapja.
0: Nagyon jó. Akkor így módon össze is kapcsoljuk Önöket, jön Karda be, és
2: nagyon szépen
0: és
2: megköszönöm.
0: Boldog
2: és
0: születésnapot a leányzónak.
2: Jaj, nagyon szépen köszönöm, és jó egészséget mindenkinek.
0: Önöknek is minden jót, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen.
0: Van itt előttem még egy kérés, ez is e-mailben érkezett, és írt nekünk Marika és Feri Körmendről, és a mai délelőtti kívánság műsorban szívesen meghallgatnák Delhusa John Ma éjjel című számát. Nagyon szépen köszönjük kérésünk teljesítését, szép napot, minden jót kívánunk Marika és Feri Körmendről.

0: Hamarosan lesz majd Bonnie Tyler, de hogy előtte mit zenélünk, már is mondja a telefonáló. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, kedves Tünde, Éva vagyok Pötrétéről.
0: És mi lenne a kérése, kedves Éva?
1: Szeretnénk meghallgatni Zambó Jimmy-től, miért búcsúznál?
0: Rendben, jönni fog a dal, hamarosan. Köszönjük szépen, Éva, minden
1: köszönöm
0: jót önnek.
1: Köszönöm szépen,
0: szép hétvégét
1: kívánok mindenkinek, viszonthallásra.
0: Viszonthallásra, még egy telefonálunk, jó napot kívánok.
2: Halló.
0: Üdvözlöm.
2: Én szokom Szündike, Szomjas Gyuri, Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm, kedves György, és az önkérése mi lenne?
2: Szeretném meghallgatni a volt mennyasszonyommal, Szécsi Páltól a violákat.
0: Szécsi Páltól a violákat. Üdvözlöm a kedves feleségét. Mindkettőjüknek szép hétvégét. Minden jót, viszont hallásra. És ha már Bonnie Tyler, akkor a Szívfájdalom című dalát kérte tőlünk Ábrahám László Nagyszaláncról.

Folytassuk a kívánságműsort. Messenger üzenetben érkeztek a kérések, itt szól. Tisztelt szerkesztőség, szeretném meghallgatni a kívánságműsorban Máté Péter, Ki tudja miért című dalát. Szeretettel üdvözlöm Önöket és a kedves hallgatókat. Tálosi Emilia Bécsből köszönjük szépen a kedves szavakat. Emilia, már is küldjük Máté Péter dalát. Aztán pedig érkezik Giber Edit. Kedves Tünde, szeretném meghallgatni, ha lehet, Giber Edit Tűz vagyok című zeneszámát. Köszönöm a lehetőséget, Ibolya Puszta Szent Lászlóról.

Kepe Feri Radamosban születésnapot ünnepel, úgyhogy ebből a szép ünnepből kifolyólag az egyik kedvenc dala érkezik, és remélem, hogy jó hangulatban fog kerülni a daltól, a Balkán fanatik zenél. Van nekem egy rettenetes szokásom.

11 óra 55 perc van, érkezik még egy kérés, kívánság és annak a teljesítése, de nem csak az érkezik, hanem délutára elvileg már záporok, zivatarok is, és helyenként ez párosulhat intenzív csapadékkal, no meg egy kis jégesővel is. Több helyre kiadták már a figyelmeztetést, úgyhogy ezzel is számolnunk kell a következő órákban. Most azonban még nyugodt, csendes az időjárás, és itt Lendván 29 fokot mutatnak a hőmérők. Zárásképpen pedig még az elköszönés előtt egy kérés, mégpedig Joe Cocker egyik népszerű dalát szeretné meghallgatni. Lídia és Pista hagyományos képeslapon kaptuk a kérést, aminek egyébként én kifejezetten örülök, és kézzel van írva. Úgyhogy ezzel a dallal zárjuk a kívánságműsort, és küldjük már is Pistának és Lídiának Joe Cocker slágerét. Köszönjük szépen a reggeli délelőtti figyelmet, hajnal van még le, bár Teodorral kezdtünk, de 8 órától már a segítőtársam Király Tomi hangtechnikus volt, ő marad Kovács Sándorral este 7-ig, én pedig köszönöm szépen a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Cseresné Tünde, de holnap reggel is 5:30-tól várom majd önöket, legyen szép a szombatjuk.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a Déli Krónika hallgatóit. Szabó Rudolf hírszerkesztő és Kovács Sándor műsorvezető összegzi az elmúlt órák fontosabb eseményeit.
2: Spanyolország az első elődöntős az idei labdarúgó világbajnokságon.
1: Nagy hétvégi forgalomra készülnek a szlovén autópályákon.
2: Vízbe fulladt egy férfi a Bohinyi tónál.
1: Szlovén-német külügyminiszteri egyeztetés zajlott Berlinben.
2: Taleka ezer külügyminiszter Rómában tárgyalt olasz kollégájával.
1: Az uniós versenyképesség volt a dublini tanácskozás középpontjában.
2: Európa a Srebrenicai népirtás áldozataira emlékezik.
1: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek.

0: Spanyolország a hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte Belgiumot pénteken a labdarúgó világbajnokság negyeddöntőiben.
1: Az első félidőben a spanyolok Ruiz révén szereztek vezetést a 30. percben. Még a szünet előtt a belgákat, de Ketelere fejesével egyenlítettek. A 88. percben Kubarsi távoli lövését nem tudta megfogni a csereként beálló Lamens kapus. A labda szintén csereként beszálló Marino elé pattant, ki kipattanóta a keresztlétszala vágta, és ezzel megnyerte a meccset Spanyolországnak. A négy közé jutott spanyolok keddi elődöntőben a franciákkal találkoznak Dallasban.
0: A hétvégén Ausztria felől Horvátország irányába jelentősen megnövekedhet a forgalom. A fő turista szezon mellett ugyanis Ausztria, Németország, Svájc és Hollandia egyes tartományaiban is most kezdődik a nyári szünet. Emiatt a szlovén autópályákon hosszabb menetidőre és zsufolt pihenőhelyekre kell számítani, különösen az útfelújításokkal érintett szakaszokon.
1: A közlekedés biztonsági ügynökség ma több autópálya pihenőjén vizet és közlekedés biztonsági tájékoztatókat oszt az utazóknak. A szóralapok hat nyelven, szlovénul, olaszul, magyarul, németül, horvátul és angolul hívják fel a figyelmet a mentősáv kialakításának fontosságára, a biztonsági használatára, valamint arra, hogy vezetés közben ne használjanak mobiltelefont és ne fogyasszanak alkoholt. Szervezők arra kérik az autósokat, hogy időben és kipihenten induljanak útnak, vezessenek türelmesen és figyelmesen, tolódás esetén pedig időben alakítsák ki a mentősávot.
0: Pénteken este úszás közben vízbe fulladt egy 38 éves férfi a Bohinyi tónál.
1: A helyszínre tűzoltók, búvárok és mentők érkeztek. A férfit a parttól nem messze találták meg a tóban, de az életét már nem lehetett megmenteni. Az orvos boncolást rendelt el a halál pontos okának megállapítására. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, az ügyben az illetékes ügyészséget is tájékoztatják, közölte a krányi rendőrigazgatóság.
0: Szlovénia és Németország tovább erősíteni politikai és gazdasági együttműködését. Erről egyeztetett pénteken Berlinben Tone Kaiser szlovén külügyminiszter és német kollégája Johann Wadeful.
1: Kaiser kiemelte, hogy Németország Szlovénia egyik legfontosabb stratégiai és gazdasági, valamint legnagyobb külkereskedelmi partnere. A két ország elsősorban az autóiparban, a védelmi iparban, az űrkutatásban és a fejlett technológiák területén lát további együttműködési lehetőségeket. A külügyminiszterek megerősítettek elkötelezettségüket az erős Európa, a transzatlanti kapcsolatok, Ukrajna további támogatása, valamint az Európai Unió bővítése mellett, külön tekintettel a nyugat-balkáni országokra.
0: Tone Kaiser péntek este Rómában tárgyalt Antonio Tajanival, akivel az Európai Unió bővítéséről, a Nyugat-Balkán helyzetéről, Ukrajna támogatásáról és más aktuális nemzetközi kérdésekről is egyeztetett. A szlovén és az olasz külügyminiszter is megerősítette, kiválóak a két ország kapcsolatai.
1: A felek egyetértettek abban is, hogy az uniós bővítésnek továbbra is kiemelt helyet kell kapni az Európai Unió napirendjén. Megállapodtak arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az olasz-szlovén határ két oldalán, Nova Goricában és Goriciában.
0: Dublinban pénteken véget ért az Európai Unió versenyképességét felelős minisztereinek kétnapos informális találkozója. A tanácskozáson a vállalkozások finanszírozása, az ipar szén-dioxid kibocsátásának csökkentése és az egységes uniós piac megerősítése szerepelt a napirenden.
1: Szlovéniát Leon Koroszec gazdasági államtitkár képviselte Dublinban. Hangsúlyozta, az EU-nak hatékonyabban kell támogatni a gyors növekedésre képes vállalkozásokat, és biztosítania kell, hogy az uniós pénzügyi eszközök a kisebb tagállamok, köztük Szlovénia számára is könnyen elérhetők legyenek. Az államtitkár arra is figyelmeztetett, a magas energiárak rontják a szlovén gazdaság versenyképességét, különösen azért, mert az ország erősen iparosodott és exportorientált.
0: A Trieste magyar kikötő beruházás és a Nyugat-Balkán uniós integráció is fontos téma volt Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz külügyminiszter római megbeszélésén.
1: A magyar külügyminiszter annak alkalmából tárgyalt Rómában, hogy részt vesz a Nyugat-Balkán baráti külügyminisztere ülésen. Első alkalommal hívták meg erre Magyarországot. A Nyugat-Balkán térségének stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát, uniós csatlakozása pedig Európa versenyképességét is erősíti, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a Nyugat-Balkán barátai csoport azért dolgozik, hogy a hat térségbeli ország közelebb kerülhessen az Európai Unióhoz. A vajdasági magyar közösség miatt a térség nemzetpolitikai szempontból is kiemelt jelentőségű. A jobb a vasúti és közúti kapcsolatok, biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés közvetlenül szolgálja Magyarország érdekeit, és új lehetőségeket teremtett a magyar vállalatok számára is, tette hozzá a külügyminiszter.
0: Legalább 12 ember vesztette életét egy gyorsan terjedő erdőtűzben, Andalúzia egyik turisztikai övezetében, Dél-Spanyolországban. A tűz csapdába ejtette az autósokat, akik a járművekben rekedtek, vagy gyalog próbáltak elmenekülni.
1: Antonio Sanz, Andalúzia rendkívüli helyzetekért felelős minisztere elmondta, az áldozatok többsége külföldinek tűnik. 19 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Elmondása szerint az áldozatok elérték a kijelölt evakuációs útvonalaktól, és a folyó mentén próbáltak alternatív kijáratot keresni. Ez a döntés azonban végül csapdává vált, amikor utolérte őket a tűz. Sanz szerint mintegy 3150 hektárnyi erdő és mezőgazdasági területet menzsletek fel eddig a lángok. Spanyolországot extrém hőség sújtja, ami szintén lőporos ordóvá teszi az országot, és kedvez az erdőtüzek gyors terjedésének. A tisztségviselők arra figyelmeztettek, hogy a helyzet tovább romolhat, ha megváltozik a széljárás.
0: Ma tartják a központi megemlékezést a szerebrenicai népirtás 31. évfordulója alkalmából a Potocsári Emlékközpontban. A boszniai háború egyik legsúlyosabb tragédiájában 1995. júliusában a boszniai szerb erők néhány nap alatt több mint 8000 bosnyák férfit és fiút gyilkoltak meg.
1: Az évforduló alkalmából 10 újonnan azonosított áldozat földi maradványait helyezik végső nyugalomra. A legfiatalabb áldozat 20 éves volt, legidősebb pedig 56. A Potocsári emlékhelyen eddig 6772 áldozatot temettek el, további 250-et pedig családjuk kérésére Bosznia-Hercegovina más temetőiben helyezték örök nyugalomra. Több mint 1000 eltűnt személy sorsa máig ismeretlen. Az Európai Unióban július 11-e a Srebrenica népirtás Európai Emléknapja, világszerte pedig a Nemzetközi Emléknapot tartják. Bosznia-Hercegovina Föderációjában már a gyásznapot hirdettek, ugyanakkor a boszniai szerb köztársaság vezetése továbbra sem ismeri el népirtásnak a történteket. Az EU külügyi főképviselője Kaja Kallas és a bővítésért felelős uniós biztos Marta Kos közös nyilatkozatban a Srebrenica népirtást Európa modern történelmének egyik legsötétebb fejezetének nevezte.
2: Sport.
0: Ma este a Norvégia-Anglia mérkőzéssel folytatódik, vasárnap hajnalban pedig az Argentina-Svájc meccsel ér véget a negyeddöntők szakasza a labdarúgó világbajnokságon. A norvég-angol összecsapás 23 órakor kezdődik, Messik pedig hajnali 3 órakor játszanak a svájciakkal az elődöntőért. A világ első Jannik Sinner lesz Alexander Zverev ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság fináliában, mivel a pénteki férfi elődöntőben 3 szettben legyőzte Novák Djokovicot. Zverev szintén 3 szettben nyert az utolsó 4 között Arthur Ferri ellen. Szombaton rendezik a női egyes döntőjét, amelyben két cseh teniszező Karolina Muchová és Linda Noskova csap össze. Döntőbe jutott párosban a szlovén Žiga Šeško a wimbledoni junior Grand Slam tornán. A fiatal teniszező brazil partnerével Guto Miguellel szombaton az amerikai Antonius Johnson 2-s ellép pályára a trófeáért. Ez lesz Šeško első Grand Slam döntője párosban. Tim Merlier nyerte a Tour de France 7. szakaszát, amely nem történt változás az összetett élcsoportjában. Tadej Pogácsár változatlanul jelentős előnnyel vezet. Ma 180 km vár a kerékpárosokra. Felkészülési mérkőzésen 3-0-ás vereséget szenvedett Ukrajnától a szlovén férfi röplabda válogatott. Fabio Soli szövetségi kapitány ezúttal több meghatározó játékosnak is pihenőt adott.
3: Időjárás.
1: Ma napos idő várható gomoly felhőkkel, délután és este többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok lesz a napsütés, reggel 13 és 18 fok körül alakul a hőmérséklet. Délután 24 és 30 fok között várható a maximum.
2: Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt lezárták a Jutomer és Ormos közötti főutat Mialovcinál. Tolódással kell számolni továbbra is a Gruskovi átkelőnél, Horvátország irányában, a Steyr autópályán a Szlovenszke-Konyice felhajtó és a Golorebro alagút között Ljubljana felé, Drámlej és Pletovári alagút között irányában, valamint a tenger melléki autópályán Unec és Posztolyna között.
0: Déli krónikánkat hallották, a híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Kovács Sándor műsorvezető és Király Tomi hangtechnikus nevében kívánok további szép napot. Hírekkel ismét 14 órakor jelentkezünk. Viszont hallásra!

Na ez volt tehát Rózsa Magdi felvétele a Muravidéki Magyar Rádióban, és van egy dolog, amiről azért még kell beszélni, mert ugye még zajlik a foci VB, és ma Norvégia-Anglia összecsapás lesz 23 órakor, majd pedig érkezik majd éjjel 3 órakor, ugye az Argentina-Svájc mérkőzés. Na és akkor meg lesz már a másik párosítás, és az egyik már megvan, mármint ugye, hogyha az elődöntőkről beszélünk, az Franciaország-Spanyolország, a másik pedig akkor a két összecsapásból derül majd ki, tehát Norvégia-Anglia, illetve Argentina. Svájc, és akkor már meg is lesznek az elődöntők. 12 óra 40 perc a pontos idő, ugye kis zenével még folytatjuk, majd 13 órakor információkkal.

0: reklám.
1: Most megéri betérni a Színszénlendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most még többet ér a vásárlás.

0: A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádió.
1: Időjárás.
2: Tizenhárom óra van, szombat, július 11-e. Önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Benne pedig akkor nézzük is, hogy mit mondanak a meteorológusok, illetve hát, hogy mire számíthatunk a mai nap folyamán, már ugye, ami az időjárásunkat illeti, és hát a következőket mondják. Először is Szlovéniára. Délután és este részben derült idő lesz, időnként megnövekvő felhőzettel. No, és több helyütt, szinte mindenütt ország szerte előfordulhatnak helyi záporok, illetve akár zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként pedig akkor ezek a csapadékok akár az éjszaka folyamán is megjelenhetnek. A hőmérséklet egyébként 28 és 31 fok közt alakul. Muravidékre 30 fokos csúcsértéket jósolnak, mi pedig azt illeti, közepesen felhős lesz az égbolt, időnként erősen felhős is lehet, viszont zápor, zivatar akár Muravidéken is kialakulhat. Egyébként pedig mára és holnapra is narancssárga riasztás van kiadva Szlovénia egész területére. Egyrészt ugye a záporok, zivatarok kialakulása miatt, a másik pedig ugye a magas tűzveszély miatt, úgyhogy arra is akkor szintén figyelni kell. Na de nézzük, hogy a következő napokban hogy alakul majd, illetve az éjszaka folyamán. Ugyanis az éjszaka folyamán, illetve az éjszaka második felében, tehát hajnal felé közeledve, az légkör lenyugszik majd, és helyenként az ország középső részén pedig hajnalra emiatt akkor egy kis köd is képződhet. Holnap egyébként többnyire derült napos időjárásunk lesz. Az ország középső részén keleti irányú szélre is lehet majd számítani. Reggeli hőmérséklet 13 és 19 fok közt alakul, a nap folyamán pedig 27 és 30 fok közt lesz a csúcsérték. No, tenger melléken 32 fokra is lehet számítani. Hétfőn Tolnyában derült napos időjárásunk lesz, kedden pedig szintén úgy néz ki, hogy derült napos időnk lesz, délután és este viszont már helyenként előfordulhatnak majd ismételten záporok, zivatarok, de inkább ezek a hőzivatarokra kell készülni, tehát amik ugye nyáron néha-néha megjelennek. Holnap hajnalban Muravidéken közepesen, hát időnként erősen felhős lesz az égbolt, 16 fokra ébredhetünk, aztán délután kissé felhős égbolt mellett 28 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. Mi pedig nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket. Krány 32 fokos, Triglav-Kedericán enyhe kis eső van, 12 fokot mérnek, Ljubljanában 31 fok van, Maribor 28 fokos, Muraszombat 30. Ptuj 29, Celjében 30 fokot mutatnak a hőmérők, Koppel is 30 fokos, Goricskon 28 fok van, Lendván 30 fokot mérünk, Portoros pedig úgy szintén 30 fokos. És akkor előrejelzés Magyarországra. Az pedig így hangzik. Ma általában sok napsütés várható, az észak felől vonuló felhők és helyben képződő gomoly felhők mellett, azonban az északkeleti megyékben, valamint a délnyugati és déli határ közelében erőteljesebbé válhat a felhőképződés. Ezeken a tájakon elszórtan kialakulhat a zápor, zivatar, hevesebb góccokat jéges és viharos széllökések kísérhetik. Az északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, de északkeleten északkeleti marad a légmozgás. A hőmérséklet csúcsérték általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csupán 25-26 fok körül várható a maximum. Késő estére többnyire 17-26 fok közé hűl le a levegő. Zala megye kissé felhős, 31 fok, Vas megye közepesen felhős, 30 fok várható. Holnap, vagyis vasárnap. Az észak felől érkező felhők, valamint a helyben képződő gomoly felhők mellett ismét általában sok napsütésre van kilátás, azonban főként Magyarország északkeleti felén előfordulhatnak felhősebb körzetek. Ott a magasra törő gomolyokból helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, utóbbiakban erős széllökések kísérhetik. Ismét nagy területen megélénkülő északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik, még északkeleten továbbra is északkeleti lesz a légmozgás. Legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között várható, de az északkeleti megyékben ismét ennél alacsonyabb értékeket mérhetnek. Ott 21-25 fok valószínű. Ma holnap hajnalban Zala megye közepesen felhős lesz, 17 fok várható, míg Vas megyére kissé felhős égboltot jósolnak 16 fokos csúcsértékkel. Na aztán akkor délután mindkét megyére 29 fok várható és kissé felhős égbolt. Hétfőn hajnalra csökken a csapadékhajlam, és napközben alapvetően gomoly felhős, napos idő ígérkezik, délután a szétterülő gomolyok miatt kevesebb napsütéssel. Kedden többnyire napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Mi pedig akkor nézzük meg még a hőmérsékleteket is, hogy akkor azok most jelenleg, hogy is alakulnak, és hát eképpen. Békéscsabán 29 fok van, Budapest 28 fokos, Debrecen 27, Győr 28, Pécs szintén 28, Sármellék-Siófok 29, Szeged 31, Szolnok, Szombathely 28, Lenti 30, Keszthely 29 és Nagykanizsa 30 fokos. Na vessük akkor még egy pillantást az utakra is.
0: Közlekedési hírek.
2: A Moravidéki autópályán történt egy baleset, méghozzá a Dolinszkoj pihenőhelynél, tehát a Turnisce közelében, Lendva irányában, ott teljes útlezárás van most, tehát lassan majd akkor elkezd torlódni a forgalom is, tehát ezen a szakaszon akkor mindenképp óvatosan. Egyébként Moravidéken szerencsére más fennakadás nincs a forgalomban, amik pedig akkor a távolabbra utazókat illeti. Hát torlódik a forgalom, a Steyer autópályán a Szlovenszke-Kunyicei csak a szakasznál, ugye Ljubljana irányában, de torlódik a forgalom Maribor irányában is, ott ugye munkálatok vannak, ezért ugye mindkét irányban akkor most torlódik a forgalom, hiszen sűrű forgalom van egész országban, főleg a horvát határ felé. Na ezért ugye torlódás alakult ki a Logi alagút előtt, méghozzá tett Gruskója irányában, ott nagyjából 12 perces késéssel kell számolni azoknak, akik arra tartanak, de akadozik a forgalom több helyütt is, például Ljubljana környékén, illetve a tengermelléki autópályán, sőt, két helyet baleset is történt, méghozzá az egyik Posztonynánál, Ljubljana irányában, a másik úgy szintén Posztonynánál, viszont Koper irányában, tehát ezen a két szakaszon is torlódik a forgalom, illetve a tenger mellett is torlódik a forgalom, úgyhogy az autózóknak nagyon sok türelmet kívánunk, és hát figyeljék mindenképp, hogy jelenleg ugye mi a helyzet, ha úton vannak, mert nagyon sok helyet most torlódások vannak, sűrű a forgalom, akadozik a forgalom. Illetve a Karavánkák alagúta, ez most akkor egy jó hír, újra nyitva van mindkét irányban, úgyhogy csak óvatosan, és még egyszer, hogy a Moravidéki autópályán, tehát a Dolinszkoj pihenőhelynél Turnisce csatlakozásnál Lendva irányában teljes zárlat van, méghozzá baleset történt a Moravidéki autópályán. Csak óvatosan.
0: MMR.

13 óra 20 perc a pontos idő, és a mai délután kapcsán azért említsük meg azt, hogy zajlik ugye a Lángos Fesztivál, méghozzá Gyertyánosban, és ugye ez már a 8. tehát hagyományos, úgyhogy onnan majd várjuk a jelentkezéseket Szabó Márktól. A következő órában jelentkezik majd a Sok víz lefolyt, már a Murán című műsorunk is lesz terepjáró, hétvégi randevó, tech műsor ismétlése, gyerekgondolatok, krónika, tehát tartalmas lesz a mai délután, úgyhogy mindenképp számítunk továbbra is a figyelmükre, és azért maradjanak velünk, mert akkor jönnek majd az információk, ugye a Lángos Fesztiválról is.

0: Na, említettük ugye, hogy zajlik a Lángos Fesztivál Gyertya Jánosban, ennek ugye tegnap is már volt rendezvény, Szabó Márk pedig ott van a helyszínen, sőt nem csak a helyszínen, hanem a vonal túlsó végén is, úgyhogy haló, haló Márk, halljuk egymást.
1: Hello.
0: Hala, igen, halljuk egymást.
1: Igen, Sándor, köszönöm szépen a szót, jó napot kívánok. Igen. Na, örülök, én is hallak téged. Sándor, mehetünk, vagy még átadod?
0: Természetesen, hát parancsolj, úgyhogy tiéd a szó, úgyhogy mi a helyzet Gyertya Jánosban?
1: Na, köszönöm szépen, akkor most megvagyunk. Sándor át is adta a szót. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Igen, itt vagyunk Gyertya Jánosban, nagyon kellemes már a helyzet, mivel van egy kis szellő is, van már zene is, úgyhogy a lényeg az itt ugye, hogy már elkezdődött a program, már tegnap, úgyhogy már itt volt egy nagyon erős koncert, és erről már is kérdezem Helena Antolinti Bautot, a legfőbb szervezőt úgymond, és tudjuk, hogy minden faluban úgy vannak a falunapok, hogy szinte minden egyesület bent van, tűzoltók, foci egyesület, hogyha van turisztikai egyesület, helyi közösség, kultúra egyesület, és hát most melyik egyesület nevében van itt, vagy pedig a helyi közösség nevében? Most így kérdezem, mert ugyanakkor rajta van Helenán egy olyan póló, ami a turisztikai egyesületet hirdeti.
2: Igen, jó napot kívánok mindenkinek, aki hallgassa a rádión keresztül. Szóval itt vagyunk Gyertya Jánosban, zajlanak a falunapok, tegnap kezdtük. Hát a turisztikai egyesület 10. évforduló alkalmából szerveztünk egy koncertet éjfélig Burjana zenekarral, szóval és ma akkor folytatjuk a hosszú napot, délkor kezdtük, déltől van már lángos hazavitérre, és már szól, hátul halljuk már, a Dua Savana együttes már szórakoztatja a vendégeket. Igen, 14 órakor gyülekeznek a csapatok, 14 csapat érkezik majd a Lángos Fesztiválra, 8. alkalommal szervezők, és a Turisztikai Egyesület, ő a fő szervezője ennek a Lángos Fesztiválnak. Igen, de másképp a falunapokat összes egyesülettel, nem vagyunk nagy falu, mégis kis falu vagyunk, össze kell fogni, és akkor, hogy megszervezzük ilyen nagy rendezvényt, akkor sokan közreműködnek, sok önkétes, és hálásak vagyunk nekik is.
1: Úgy van, hiszen látom itt, hogy sokan sürögnek, forognak, reméljük, hogy mindenki tudja, hogy mi a feladata. Ne felejtsük el, hogy ez egy verseny azért. Mondhatjuk, hogy nemzetközi, tehát vannak más országokból is vendégek, azt tudom, ők is készítenek lángost. Milyen lángosokra várhatunk majd? Hányan vannak a csapatok? Mondtuk ugye, hogy 14-en azt, igen, bocsánat.
2: 14 csapat jelentkezett, elsők jelentkeztek, akik legtávabb jöttek hozzánk. Több mint 1000 kilométerrel Erdélyről jöttek, Csíkszereda közeléről jöttek az első csapat. Van 3 csapat még Magyarországról is, szóval Bejzgyert Jánosról, és 2 csapat Kiskanizsáról. A többik még itt a Lendva községből, vagy a környékén jönnek, nem?
1: Bármilyen megkötés van a lángosnál, vagy bármilyen őrült lángost itt lehet produkálni? Ugye tudjuk, hogy amikor például egy spárga nap van ott, és már mindenfélét kitaláltak, ugye a lángos is egy nagyon olyan dolog, amit bárhogyan el lehet szinte készíteni.
2: Igen, azért is szerveztük meg ezt a, szervezzük meg már 8. alkalommal ezt a rendezvényt, hogy egy helyszínen lehet több receptet, több lángost kóstolni, és a vendégek, akik jönnek, azok is végül is minden csapatnál meg lehet kóstolni, hogy milyen recept szerint készítették ezt a lángost.
1: Egyébként a gyertyánosiaknak a lángosa az különleges, vagy pedig teljesen ez a klasszikus sajtos, tejfölös, fokhagymás? Ugye tudjuk, hogy például a Medzsimurjében, Mura közben ott ketchupot szoktak rátenni például, de mindenféle van, hagyma, ilyenek, tehát Gyertyánosban hogy szeretik?
2: Hát klasszikus, igen, az a fő, de van most már egy pár évvel a nutellásat is, hogyha valaki még szereti, hogy édes, mondom, lángosnak az édesebb mintáját, no, azt, de az idén még valami extra, hogy mondjam, jubilejni lángos, most úgy mondom, szlovenul mondtam, nem, ki van a kínálatban, szóval vágott zsírral, meg hússal, meg hagymával. Igen, ez a valami különleges az idén.
1: Akkor azért mégiscsak van ilyesmi is, és talán elmondtuk a programot egészen, persze, ugye egésznapos program lesz, ahogy szokott lenni, de még azt is megmondhatjuk, hogy a gyerekek is, ha eljönnek, akkor számíthatnak erre arra, hisz itt vannak már ezek az ugrálóvárak, és mondtuk, hogy tegnap is volt, most nem tudom, holnapra is van valami, vagy holnap már akkor pihennek a gyertyánosiak is?
2: Holnap meg már nincsen, holnap csak pihenünk, még el kell takarítani mindent, nem. Igen, a gyerekeknek is mind mindenféle, már déltől itt vannak ezek a légvárak, nem? Még műhely munkák is lesznek, még a arcfestés, még indul is, ezt még említeni kell, az is újdonság idén, hogy indul a turista vonat Lendváról, már indult, most már hamarosan ide is érkezett, és akkor nem csak a Lendva a Gyertyános között, hanem egy párszor is elmegy be a faluba, hogy a falubeliek is eljöhetnek vonattal ide, vagy pedig, hogyha valaki turisták is jönnek, és körbe mennek a faluba, hogy lássák a falunkat.
1: Szuper, meg is jött épp előbb ez a kisvasút, és ugye Gyertyános épp olyan, hogy egy ilyen kört lehet benne tenni, ugye? Olyan a falunak a kialakítás, hogy egy pont jó.
2: Sokszor is sokat úgy mondjuk, hogy menjünk egy kört a faluba, ez 3,3 kilométer, és akkor egy kört csinálni, az jó.
1: Igen, hiszen Helena ugye matematikus, és azért tudja, hogy 3,3 kilométer nagyon jó. Hát nagyon szépen köszönöm Helena Antolinti Bautnak, hogy ezt ilyen szépen elmondta. Ugye hát a helyi közösség nevében, meg hát a turisztikai egyesület nevében, majd ne felejtsük, hogy 10 éves ezek szerint, őket is ünnepeljük most. Szerintem mindent elmondtunk, úgyhogy kívánjuk azt, hogy minél többen jöjjenek ki. Tényleg az idő az kellemes, most még nincs olyan nagy forróság, és szerintem nyáron is, vagy nem, hogy nyáron, nyár este is kellemes lesz itt Gyertyánosban. A szórakozás az úgyis adott, és hát éhesek sem maradunk. Hogyha nem szereti valaki a lángost, akkor mit tud enni? Biztos, hogy annak is van valami.
2: Van vegetális, van hús is lesz, úgyhogy mindenfélét lehet kapni. Már most is kínálatban van. Várunk mindenkit ide, mondom, estig Dua Savana, este még akkor nagy koncert, mikor minden programnak vége lesz, akkor még érkeznek Zlata Zsila.
1: Kitűnő. Nagyon szépen köszönöm még egyszer mindezt, és hát akkor kedves hallgatóink irány Gyertyános, tehát ma a hétvégén egyébként nincs túl sok rendezvény környékünkön, úgyhogy olyan nagy konkurencia sincs, úgyhogy most aztán nincs kifogás. Sándor, a tiéd a szó, de hogyha van kérdés, akkor csak nyugodtan szóljál.
0: Nem, egyelőre azért egy csomó választ már megkaptunk, és mindenképp várjuk majd akkor a következő jelentkezéseket, meg a kis hangulatot onnan, és bizonyára akkor már sokan fogyasztottak lángos, hisz ugye déltől már lehet kapni, úgyhogy ha valaki esetleg most szeretne egy ilyen délutáni snacket, akkor akár azt is megoldhatja mondjuk ilyen lángos formában. Márk, továbbra is akkor jó munkát kívánunk, és várjuk akkor majd a további jelentkezéseket. Köszönjük szépen!

0: Na és újra akkor a szót átadjuk majd György Jánosnak és Szabó Márknak, aki pedig talált érdekes beszélgető társakat, úgyhogy Márk, tiétek a szó.
1: Köszönöm szépen, Sándor. Így van, itt vagyunk tehát a Kultúrotthon melletti György Jánosban. Kerestünk árnyékot, remélem, hogy jó a vétel. Hárman is vagyunk. Először is Göncz Vapotics Elvirával vagyunk itt, a Hajnal Művelődési Egyesület elnök asszonyával, akitől azt kérdezzük, hogy a kultúrműsor egy kicsit, hogyha bővebben kifejtjük, akkor az hogy néz ki, és akkor utána már is bemutatom majd azokat a vendégeket, akik itt vannak, akik majd arról tudnak mesélni, hogy hogy kerültek ide, és mit várnak a mai naptól. De akkor először Elvira röviden, vagyis hát ahogy jónak látja, a kultúrműsorról.
2: Tehát szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónak, inni György Jánosból, a 8. Lángos Fesztiválról, és pedig igen, tehát lassan megkezdjük a kultúrműsort, 14:30-kor azzal nyitjuk a Lángos Fesztivált, a műsorban a György Jánosi óvodások fognak szerepelni, a kapcai néptánccsoport, női néptánccsoport, akik tavaly alakultak, és ők is itt ma bemutatkoznak, valamint a György Jánosi Kultúregyesület népi zenészei és népdalköre, a Gáberszky Mántrási, emellett pedig két kislány is fog szerepelni, Mursics Leila és Herzsenyák Szofi, azt hiszem, hogyha igaz. A Leila énekelni fog, a Herzsenyák lány pedig zenélni, vagyis hát muzsikálni, flauta, azt hiszem.
1: Fuvola? Talán igen. Nem a furója, a fuvola.
2: Fuvolán, igen. Úgyhogy ezzel készültünk, utána pedig akkor megkezdődik a verseny. Természetesen a gyerekeknek is készültünk különféle műhelymunkákkal, és a tűzoltók is, a fiatal tűzoltókat is szeretnék motiválni, úgyhogy ők is készültek különféle ilyen programokkal, ahol a fiatal gyerekek közre tudnak működni, és esetleg kedvet kapnak, hogy esetleg becsatlakoznak az egyesületbe.
1: Szuper, hát akkor ez úgy, mint általában György Jánosban megszokhattuk, egy gazdag ilyen kultúrműsor, és emellett még akkor ugye gasztronómiai szempontból is ugye nagyon érdekes dolgokkal fogunk majd találkozni, és hát a vendégek is olyan szempontból már megszokottak, például akik Bejc György Jánosról jönnek, ugye tudjuk, hogy vannak azok a György Jánosok például, vagy Gáberje, ugye Szlovénián belül, tehát ugyanilyen nevű települések, és akkor Magyarország felé is működhet. Tehát ez, hogy majdnem ugyanolyan nevű településekről ugye jönnek vendégek, vagy velük föntartják a kapcsolatot a György Jánosiak. Még visszaadom egy szóra Elvirának, hogy ezt tisztázzuk.
2: Igen, tehát több mint 10 éven keresztül a Gáberje György János nevezetű falvakkal cserekapcsolatot, vagyis ilyen találkozást szerveztünk minden éven másik faluban, és akkor találtuk Magyarországon a Bejc György Jánost, és ők is csatlakoztak, tehát velük is egy ilyen baráti kapcsolat alakult ki, és már több éve közreműködnek a Lángos Fesztiválon is, úgyhogy az idén is örömmel láttuk őket, természetesen Magyarországról még Kiskanizsával is cserekapcsolatot folytatunk, úgyhogy a mai napon a kiskanizsaiak is két csoporttal vannak jelen, és közreműködnek majd a lángos sütésben.
1: Na hát szuper, és akkor Bejc György János képviselője itt is van velünk, már megbeszéltük, hogy Vas megyében van ez a település, akkor nem is olyan nagyon messze innen. Ezek szerint már vannak itt tapasztalatok, nem először vannak itt a Bejc György Jánosiak. Egy bemutatkozást kérnék először.
3: Üdvözlök én is minden hallgatót, mint ahogy Elvira már említette, több egyszer vagyunk itt a Lángos Fesztiválon Bejc György Jánosból. Én a Bejc György Jánosi falu gondnok vagyok, Dénes Takács Krisztina. Én hoztam jelen pillanatban a többieket, és hát nagyon jól szokott sikerülni minden évben, nevezünk a lángos sütésre is, a sportvetélkedőre is, hát mi nagyon jól szoktuk érezni magunkat, úgyhogy jó ez a program.
1: No, ennek örülünk, és milyen például a Bejc György Jánosiak lángosa, vagy milyen szokott lenni, illetve milyen lesz idén, van-e itt valami különlegesség, vagy pedig teljesen egy klasszikus vonal?
3: Hát több mindenben gondolkodtunk, tavaly például azt hiszem vargányás lángossal készültünk, ami így különlegesség volt, Most, hát hogy is mondjam, nem bonyolítottuk talán túl annyira, viszont gondoltunk a laktózérzékenyekre, tehát nekünk az egyik az laktózmentes lesz, a másik pedig hát egy ilyen igazi magyaros hagymás, úgyhogy kapros, nagyon finom lesz, reméljük.
1: Na hát akkor ez korszerű, majdnem egy ilyen reform koszt is. Egyébként Bejc Gyertyánosban a lángosnak van nagyobb hagyománya, vagy pedig úgy a gyertyánosiak által került úgy fókuszba ez az étek arra felé is?
3: Hát úgy hagyományát nem nagyon tudnám mondani. Nyilván ugye mindenki szokott otthon csinálni, de így hagyománya nincsen.
1: És ott ilyen gasztronómiai szempontból valamilyen verseny, vagy ilyen nap, vagy hogyha falunap van, akkor valamire fölfűzik-e? Van-e ott valami, ami ott nagyon megy, vagy aminek nagyon nagy a hagyománya?
3: Hát leginkább a vadpörkölt, ami úgy falunapokon általában mindig ez az a vadas, meg amikor vendégül látjuk Elviráikat, akkor is általában nálunk inkább ez a vadas vonal, igen.
1: Igen, szuper, mert persze ez egy oda-vissza működő ilyen élő kapcsolat, igen. És most hányan jöttek be egy Gyertyánosból, illetve hát meddig lesznek itt úgymond tényleg a végéig, vagy pedig meddig tudnak itt lenni?
3: Hát mi 8 fővel érkeztünk a mai napon, általában több autóval szoktunk jönni, de most úgy alakult, hogy 8 fővel, és hát estig azért tervezünk itt maradni a rendezvényen.
1: Akkor tehát segítenek pakolni is majd, amikor vége van.
3: Annyira a végéig lehet, hogy nem, de azért ezért jó sokáig tervezünk, igen.
1: Igen, tehát akkor már el lehet menekülni, és akkor itt van még egy vendégcsapat, amely bizony, hát igen, veretes, messzi helyről érkezett, Erdélyből, Székelyföldről, hát a Csík mellől úgymond, de mondjuk el pontosan azért.
4: Örömmel üdvözlöm a hallgatóságot. Markay Sándor vagyok, Erdélyből, Csíkszentdomokosról, Erdély nagy püspökének a szülőfalujából, Mártonáron szülőfalujából érkeztünk. Tulajdonképpen én tavaly előtt egy más programból érkeztünk. Tulajdonképpen én tavaly előtt egy más program keretén belül

0: a legjobbakat.
1: Hát még jobb lenne, hogyha esetleg kürtös kalácsot is készítenének úgy mellé vagy desszertként. Habár tudjuk, hogy azért annak nem olyan könnyű az elkészítési módja, ahhoz azért kell egy kicsit nagyobb felszerelés talán? Igen.
0: Hát igen, erre nem is számítottunk, nem is gondoltunk, ugyanakkor örömmel meghívjuk itt a rendezőséget, a nálunk megszervezett, majd Erdélyben megszervezett kürtős kalács, vagy akár a székely gulyás készítéséhez.
1: Mert hogyha már itt tartunk, akkor köszönöm a választ a még fel nem tett kérdésre, hogy arra felé ugye mi az, ami nagyon fókuszban van, tehát akkor ezek, ezen kívül még valami, tudjuk, hogy a medvék is ugye nagyon megfelelő szép szaporulattal bírnak, egészséges állományaik vannak, esetleg medvepörköl, de csak azokból az állatokból, amik az úgynevezett problémás medvék.
0: Igen, igen. Hát sajnos nagyon körbe vagyunk véve, és szinte együtt élünk naponta a medvékkel. Hát itt nem szeretném elmondani, hogy minden 100 méterben, minden 200 méterben találkozunk mi medvékkel. Lassan oda kerülünk, hogy megbarátkoztunk velük, és együtt kell élnünk velük.
1: Annyiból érdekes ez, hogy nálunk elvileg sok a vaddisznó, de én mikor járkálok ki, nem láttam még egyet se, úgy látszik, ezek a medvék egy kicsit bátrabbak akkor.
0: Hát sajnos túlszaporulat van. A problémásokat természetesen azok kiiktatják, de egyre gyakrabban bejárnak a településekre, falvakba, városokban. Sőt, mint ebben a fővárosban is nemrég hallottuk, hogy a fővárosban is volt medve.
1: Ez egy kis intermezzo, és egyébként úgy most jópofa téma, de azért elég komoly is, és veszélyes is lehet, úgyhogy egyébként nem kéne vele viccelődnöm.
0: Hát igen, a medvével való találkozás az nem egy egyszerű dolog, és amit észrevettünk, hogy nem nagyon félnek az emberek közelségétől, tehát a riasztja az ember is, nem nagyon szaladnak el előlünk.
1: Hát akkor azt el tudom mondani, hogy Gyertyánosban medvék nincsenek. Szlovéniában vannak hiúzok, de azok itt szintén nincsenek, úgyhogy szerintem ilyen gond nincs. Habár itt a háttérben egy gyönyörű erdő van, úgyhogy ha éjszakában itt maradnak, és oda elmennek az erdőbe, akkor azért találkozhatnak. Mi mindennel elvíra?
2: Hát őzeg vannak, rókák is, úgyhogy nálunk is úgy van, hogy az őzek bejönnek az udvarba, megeszik a zöldséget, úgyhogy azért itt is vannak ilyen gondok.
1: Igen, ilyen is olyan állatok, ugye, de reméljük, hogy állatságok itt egyébként nem lesznek. Köszönöm szépen akkor ezt a beszélgetést, tehát akkor kultúrprogrammal kezdünk majd úgymond, és hát akkor persze folytatjuk a gasztrovonallal, ahol a vendégek is majd akkor kitesznek magukért, és hát remélem, hogy kellemesen töltik majd a napot, és a végén még az is lehet, hogy valahogy azért mégiscsak a kürtös kalács is majd megjelenik, de hogyha nem, akkor pedig hát lehet, hogy majd lesz valami, nem tudom, nutellás lángos megint, vagy valamilyen édes lángos.
2: Természetesen készülünk mi mindenféle jubiláris lángossal, de az édes szájuknak nutellással is.
1: Na, jól van, akkor tehát még lesz a desszert is. Köszönöm még egyszer. Sándor, tehát ilyen impressziók vannak Gyertyánosban, most még a program előtt vagyunk, ugye azért is most jelentkezgetünk be, hogy akkor fölhívjuk a figyelmet erre, hogy most jöjjön az, aki szeretne, mert most még nem marad le semmiről, utána egy verseny, persze nem olyan nagyon szigorúan kell ezt venni, és persze fogyasztani is lehet, lángost is lehet vinni, gondolom elvitelre, vásárlásra, hogyha én idejövök és kérek 30 lángost, akkor ki tudnak szolgálni?
2: Simán a konyha működik, úgyhogy a lányok ügyesen dolgoznak, sütnek, és természetesen bárki, aki ma a lángost szeretne enni, jöjjön Gyertyánosba, és itt nem lesz lángos hiány estig. Legalábbis még este is, tehát a késő esti órákban is úgy számítunk, hogy a konyha működni fog, hiszen a napot koncerttel zárjuk, és az közben is természetesen a konyha működik.
1: Pontosan, csak az őzek és rókák ne vigyék el az elkészült lángosokat, majd akkor már az éjszakában vigyázunk erre is. Sándor, tiéd a szó.
3: Hát köszönjük szépen, és akkor mindenkinek jó étvágyat kívánunk a lángoshoz, meg természetesen mindenkinek jó szórakozást Gyertyánosban. 2 perc múlva, sőt, kevesebb, mint 2 perc múlva 14 óra, akkor pedig már jön Szabó Rudolfi, és jönnek a friss hírek.

0: Reklám.
1: Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termekkötőjel lendava.cz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 óra van. A mikrofonnál a délutáni hírszerkesztő Szabó Rudolf. A biztonságos nyári közlekedésre hívja fel a figyelmet a közlekedésbiztonsági ügynökség megelőző akció keretében. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy türelmesen és körültekintően vezessenek. Utazás előtt tervezzék meg az útvonalat, időben induljanak el, és a nagy melegben gondoskodjanak elegendő ivóvízről. A közlekedési dugókban kiemelten fontos a mentősáv időbeni kialakítása, hogy a mentőegységek eljuthassanak a balesetek helyszínére. Idén már 46-an vesztették életüket a szlovén utakon, ami 12-vel több, mint a tavalyi év azonos időszakában. A hatóságok fokozott óvatosságra kérik a közlekedőket. Ismét rakétatámadás érte az ukrán fővárost. A kijevi hatóságok közlése szerint az éjszakai orosz támadásokban legalább 10 megsérültek. A becsapódások több városi részben is károkat okoztak. Megrongálódott az úthálózat, és több nem lakó épületben tűzütött ki. Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadás katonai célpontok ellen irányult. Moszkva azt állítja, hogy a csapások során dróngyártó és raktározó létesítményeket semmisítettek meg Kijevben, valamint katonai utánpótlást kiszolgáló kikötő infrastruktúrát támadtak Odesszában. Több mint 11 órás túszdráma ért véget ma délelőtt Berlinben. A rendőrség kiszabadított egy nőt, akit egy férfi péntek este ejtett túszul az egyik szupermarketben. A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre. A különleges egységek a tetőn keresztül jutottak be az üzletbe. Az elkövetőt ártalmatlanították és őrizetbe vették. Sajtóértesülések szerint a férfi a bolt zárása előtt rántott kést. A dolgozók többségének sikerült elmenekülnie, azonban a pénztáros nőt túszul ejtette. A nő sietetlenül került ki a csaknem fél napig tartó túszhelyzetből. Sport. Kulcscsonttörést szenvedett Marco Bezzecchi ma délelőtt a MotoGP német nagydíjának időmérőjén. Az Aprilia olasz versenyző nagy sebességnél elveszítette uralmát motorja felett, átbukott a kormányon, majd a kavics ágyban többször is földet ért. A vizsgálatok szerint a 27 éves motoros bal kulcscsontja eltört, ezért nem sokára megműtik. Bezzecchi a világbajnoki összetett második helyen áll, a német nagydíj időmérőjét a címvédő Marc Márquez nyerte.
2: Időjárás.
1: Délután is este a napsütés mellett többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok lesz a napsütés, reggel 13 és 19, délután 27 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt lezárták a Muravidéki autópályát a Dolinszko pihenőhely és a Turniscse csomópont között Lendva irányába. Baleset miatt továbbra is zárva van a Ljutomer és Ormos közötti főút Mihálovcinál. Tolódások alakultak ki több szlovén autópálya szakaszon. A Gruskvei határátkelő előtt lassul a forgalom. A Steyr autópályán tolódásra kell számítani a Szlovenszke Konyice csomópont és a Golorebro alagút között Ljubljana felé, valamint a Drámli csomópont és a Pletavári alagút között Maribor irányába. A tengermelléki autópályán is több helyen lassú a haladás, így például Unec és Posztolyna között Koper felé, továbbá Razdörto és Rabar Komanda pihenhely között Ljubljana irányába.

Ed Sheeran-t hallhattuk tehát, és az Overpass Graffiti című dalát. Mindjárt jön a Ha érdekel, Zanzibar, és utána, ha érdekli önöket, várja önöket, a Sok víz lefolyt már a Murán című műsorunk, úgyhogy jön a Zanzibar, aztán érkezik a Sok víz lefolyt már a Murán. Maradjanak velünk!

0: Sok víz lefolyt már a Murán.
1: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.
2: Történelmi sorozatunk mai részében Domonkosfa múltjának feltárása keretében elsőként a helybéli tűzoltóegylet megalakulásáról, valamint az egyesület működésének első évtizedéről szólunk, ami időben az 1910-es években történt. Az említett időszakból megmaradtak az egyesületi jegyzőkönyvek, melyek segítségével betekintést nyerünk a domonkosfai tűzoltóság kezdeti időszakába. Azonban a falu történet szempontjából egyéb értékes és érdekes információk rejlenek az említett iratokban. Kezdjük azzal, hogy a domonkosfai önkéntes tűzoltó egylet alakuló közgyűlését 1910. augusztus 3-án tartották, ami azt jelenti, hogy néhány hét múlva 116 évre tekint vissza Domonkosfán a tűzvédelmi tevékenység. Szabó Márk vagyok, és Göncz Lászlóval ma már hatodszor mesélünk Domonkosfáról.
3: Ennyire feltétlenül visszatekint. Valójában azonban már korábban is védekeztek a domonkosfaiak az úgynevezett vörös kakassal szemben, illetve hát felléptek ellene. Az önkéntes tűzoltóegylet alakuló ülésének a jegyzőkönyvében ugyanis az szerepel, hogy a megalakult szervezet birtokba vette a tűzoltószertárt, ami egyértelműen arra utal, hogy tűzvédelmi Domonkosfán valamilyen szinten már korábban is létezett. Korábbi időszakról azonban konkrét forrásaink vagy adataink nincsenek, vagy legalábbis eddig nem kerültek elő, ezért maradjunk abban, hogy a modernebb önkéntes egyesület keretében megvalósított tűzvédelem tényleg 116 éves Domonkosfán. A 1910. augusztus 3-ai alakuló, vagy ha úgy tetszik, újra alakuló ülésen elfogadták az egyesület alapszabályát, valamint megválasztották a tisztviselőket és a parancsnokot. Elnöknek Nagy Jenőt, jegyzőnek, azaz titkárnok Osváth Lajost, pénztárnoknak pedig Bedőke Józsefet választották meg. Az egyesület parancsnoka Jakosa József lett, alparancsnoknak Osváth Gyulát és Sánco Dánielt, szakaszparancsnoknak pedig Kercsmár Jánost és Sek Ferencet választották meg. Akkoriban az egyesület költségvetésének fontos részét képezték a tagdíj és a pártalú tagok adományai. Ezeknek az összegeknek a befizetését az alapszabály, tehát konkrétan szabályozta. Az alapító tagsághoz tartozás kritériumát is konkrétan meghatározták, mégpedig úgy, hogy azt tekintették alapító tagnak, aki az egyesület kasszájába egyszer és mindenkorra legkevesebb 10 koronát befizetett. Az egyszer és mindenkorra, hogy az idézőjelben az idézet volt az alakuló közgyűlés, tehát jegyzőkönyvéből. Pártoló tagnak pedig azt ismerték el, aki a testület fenntartásához 3 évi kötelezettséggel évenként 1 koronát tehát fizetett be. Ezek alapján a domonkosfai önkéntes tűzoltóegylet alapító tagjai a következő személyek voltak, ezt azért a jövő szempontjából soroljuk fel és őrizzük meg. Nagy Jenő, Bedőke József, Jakosa József, Osváth Lajos, Hári József, Jakosa Pál, Sánco Dániel, Kalamár György, Kercsmár János, Horváth Lajos, Skerlák Péter, Osváth Sándor, Jerabek István, ifjú Hári József, Sánco Lajos, Sánco Ferenc, Sánco Elek, Kalamár József, Sek Ferenc, ifjabbik Jakosa József, Sánco János, Pócak Péter, Kócán Gyula, Osváth Gyula, Kovács Károly, ifjabbik Bedőke József és Kovács Sándor. Alig telt el 3 hónap, és jelentkeztek már persze az első nehézségek, ahogy ez lenni szokás. A vezetőség megállapította, hogy az alakuló ülésen megválasztott parancsnok nem volt sikeres az alakulat szakmai felkészítésénél, ezért az 1910. november 24-i közgyűlésen Herceg Ede Tótkeresztúri jegyzőt nevezték ki új parancsnoknak. Emellett egyéb személyi jellegű nehézségek is felmerültek, ezért az új parancsnokokat is, tehát újraválasztották, mégpedig Panker János és Osváth Gyula személyében voltak megválasztva az új parancsnokok, míg a szakaszparancsnoki tisztségekre Pedőke Péter és Sánco János voltak kinevezve. Az utóbbi a szertárosi teendőket is ellátta. Időközben az egyesület tagsága is bővült, az 1911. január 27-én megtartott közgyűlésen körülbelül 15 új alapító, rendes és pártoló tag felvételére került sor. Az egyesület hatékonyabb működése céljából az 1911. március 25-ei közgyűlésen választmányt hoztak létre, melynek a tagjaivá Hári József, Osvált József, Pörs János, Császár Lajos, Pócak János és Domonci Ferenc voltak megválasztva. Ezen a közgyűlésen arról is döntöttek, hogy amennyiben a domonkosfai tűzoltók helyi temetéseken működtek közre, az érintett család részéről 5 koronát kellett az egyesületnek fizetni, amennyiben viszont a környékbeli falvakra vonultak ki azonos célból, akkor 10 korona illette meg az egyesületet. Arról is határoztak, hogy az egyesület anyagi helyzete javítása céljából táncmulatságokat szerveznek.
2: Ismereteink szerint a későbbiek során is nagy volt a mozgás, azaz történtek változások a domonkosfai tűzoltóegylet házatáján. Többen csatlakoztak a tagsághoz, azonban a parancsnoki tisztség 1911 májusában ismét megüresedett. Mivel Herceg Ede, aki civil foglalkozása szerint jegyző volt, távozott Tótkeresztúrról, így a domonkosfai egyesületben sem tudott szerepet vállalni. Ki lett az új tűzoltó parancsnok Domonkosfán, és a későbbiek során miként zajlott az egyesület tevékenység?
3: A parancsnok keresés vélhetően hosszabb időt vett igénybe, mert Herceg Ede utódjáról csak 1911. novemberében döntöttek. Mondhatjuk, hogy salamoni határozat született, ugyanis Nagy Jenő tanítót, az egyesület elnökét választották meg egyhangulag a parancsnoki feladatkör ellátására is. 1912. márciusában aztán arról határoztak, hogy az egyesület pénzén vásárolt kellékek és használati eszközök a domonkosfai önkéntes tűzoltó egylet vagyonát képezik, amiről leltárt vezettek. Addig a település közvagyonát képezték, ugyanis a tűzoltóságnál használt kellékek. Említsük meg, hogy 1912. április 14-én Szukics János kocsmájában rendezték meg az egyesület tánc mulatságát, a következő évben 1913. március 15-én pedig az egyesület vezetői szervezték az 1848-as forradalom tiszteletére a nemzeti ünnepet is. A táncmulatságok szervezése révén létrejött jövedelem az egyesület költségvetésének fontos részét képezte a következő esztendőkben is, amire az egyenruhák és a szükséges szertári kellékek beszerzésére fordított kiadások növekedése miatt nagy szükség volt. Többen a tagok közül önerőből ugyanis nem tudták fedezni az egyenruha és más a tagsággal összefüggő kiadások költségét, ezért indokolt esetben ezt az egyesület pénztárából fizették ki. Az első világháborús évben, 1914-ben a táncmulatságot Gráf Lajos kocsmájában tartották. Az említett vendéglőssel úgy állapodtak meg, hogy az egyesületnek csak a zenekar költségének a felét kellett állni, a másik felét, tehát maga Gráf kocsmáros fizette ki. Azt is elmondjuk, hogy a tűzvédelem szervezésének állapota a 20. század elején az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően már rendszeresen ellenőrizték, mármint ezt a tevékenységet. Domonkosfán 1914. januárjában végzett tűzrendészeti összeírást és ellenőrzést az illetékes hatóság, az őrség településeiért felelős tűzoltó felügyelő január végi levelében arról értesítette a település előjáróságát, és hát ugye magát a tűzoltóegyletet, illetve annak vezetőségét, hogy mivel az volt a szokás, hogy minden ház, illetve háztartás, melyben arra alkalmas férfi családtag volt, legalább egy személlyel hozzájárul a tűzvédelemnél, a falu mindegy 160 házok közül 14 esetben a számon tartott közreműködők nem feleltek meg az előírásoknak. Az operatív tűzoltói tevékenységben csak a 18 és a 60 év közötti férfiak kapcsolódhattak be. A felügyelő felszólította az illetékeseket, hogy a pontos nyilvántartás céljából tisztázzák, hogy az említett 14 személy maga helyett tud-e megfelelő tűzoltót találni, vagy amennyiben az objektív okból nem volt lehetséges, megváltják magukat, azaz felmentik az adott háztartást a kötelezettség alól. Bedőke József falubíró és Nagy Jenő tűzoltóparancsnok 1914. február 16-án arról értesítették a tűzoltófelügyelőt, hogy valamennyi esetben az előírásoknak megfelelő tagok helyettesítették az operatív tevékenységre már nem alkalmas embereket. A falu előjárósága és a domonkosfai tűzoltó egyesület vezetőségek között általában összhang volt a tűzbiztonság terén felmerülő kellékek beszerzését illetően. Így volt ez a falu képviselőtestületének 1919. 1914. március 28-ai rendkívüli ülésén is, amelynek keretében a körjegyző előterjesztette a járási főszolgabíró rendeletét a tűzrendészeti felügyelő által észlelt hiányok pótlása tárgyában, valamint ismertette az ülésen jelenlévő Nagy Jenő önkéntes tűzoltóparancsnok ezzel összefüggő javaslatait. Ezt követően Domonkosva képviselőtestülete egyhangulag elhatározta, hogy beszereznek egy darab vészkürtöt és két viharfáklyát, ugye ezek nem mai kellékek, valamint arról is döntöttek, hogy a szertárnoknak a fecskendő és egyéb használati tárgyok gondozásáért évi 10 korona díjat fizetnek. Emellett az önkéntes tűzoltójegylet részére további évi 20 korona segélyt szavaztak meg, abból a célból, amikor a szertárosnak az egylet tagjai is segítkeztek. A tárgyalt időszakban Domonkosván sajnos több, a keletkezett károk szempontjából eltérő nagyságrendű tűz pusztított. Ezúttal csupán egyet említünk meg. Az 1916. szeptember 22-én este 8 órakor keletkezett tűz Sánca Sándor fából épített, zsuppal fedett melléképületeit, tehát az istállót, pajtát, az utóbbiban tárolt szénát teljesen elpusztította. A tűz, amely a szomszédos házokat és a melléképületeket is veszélyeztette, 1470 korona kárt okozott, ember vagy állatáldozatot azonban szerencsére nem követelt. A domonkosvai önkéntes tűzoltóegylet tevékenységére kihatással volt az első világháború, valamint az 1919. augusztusában bekövetkezett imperiumváltás. Ezek konkrétumaira azonban ezúttal nem térünk ki. Azt azonban elmondjuk, hogy az elnöki tisztséget közel egy évtizedig betöltő Nagy Jenő tanító az 1920. január 18-ai közgyűlésen lemondott. Helyébe a következő közgyűlésen új elnöknek az Egyesület addigi titkárát, Osváth Lajost választották meg.
2: Folytassuk műsorunkat egy másik egyesülettel, mégpedig a dualizmus időszakának kulturális tekintetben bizonyára a legfontosabb domonkosvai szervezetével, a polgári olvasókörrel. Tekintettel a belügyminisztérium által jóváhagyott alapszabály időpontjára az egyesület munkája hivatalosan 1899. január 15-ével vette kezdetét, bár az alakuló közgyűlésre értelemszerűen már néhány nappal korábban került sor. Az alapszabály értelmében a domonkosvai olvasókör céljai egyebek mellett a társas élet és a magyar szellemű közművelődés előmozdítása, a felebaráti szeretet ápolása, a szabadelvű eszmék fejlesztése voltak, amit hírlapok járatása és olvasása, egy kölcsönző könyvtár megalapítása, társas összejövetelek, estélyek, tudományos és szépirodalmi felolvasások szervezése által igyekeztek elérni. Röviden foglaljuk össze, hogy melyek voltak az egyesület működési feltételei, a tagság feladatai és működése 20 esztendeje során. Kik voltak a vezetői?
3: Kezdem azzal, hogy az olvasóköré tagságot komoly, az akkori korban egyébként szokványos feltételekhez kötötték. Az egyesületnek tagja lehetett a domonkosván és akár más faluban élő személy vallási felekezettől függetlenül, amennyiben, idézem, fedhetetlen jellemű, józan életű ifjú és férfi, esetleg művelt és erkölcsös nő volt. Eddig az idézet, akit legalább két tag ajánlatára a választmányi gyűlésen szótöbbséggel, esetenként titkos szavazással felvettek. Az olvasókör évenként két gyűlést tartott, az elsőt júniusban, a másodikat decemberben, melyeken az elnök jelentést tett a választmányi gyűlésekről és egyéb tudnivalókról. A közgyűlések határoztak arról, mely könyveket és hírlapokat rendeltek meg az olvasókör számára. Az olvasókör minden rendes, pártoló, illetve kül- és tiszteletbeli tagjának jogában állt az egyesület helyiségében bármikor megjelenni, egy vendéget magával vinni, ott a hírlapokat és a könyveket olvasni, valamint a terjedelmesebb folyóiratokat és indokolt esetben egy-egy könyvet kikölcsönözni. Azonban az újságokat és folyóiratokat egy napra, a könyveket egy hétre lehetett kikölcsönözni, miután, idézem az alapszabályból, kártérítés terhe mellett mocsoktalanul és sértetlenül visszaszolgáltatni voltak kötelesek. A domonkosvai olvasókör ismeretterjesztő műsorokat és felolvasó esteket is szervezett, valamint társas összejöveteleket tartott. Az utóbbiakon kizárólag, idézem, csak művelt és józan életű emberek vehettek részt, a civakodás, a káromkodás éretlen tréfa és trágár beszéd meg volt tiltva. Eddig az idézet. Az olvasókör anyagi hátterét elsősorban a tagdíjból biztosították, amit az elhasznált és kiselejtezett, ám elárusított hírlapok árával, valamint időnként a belépőjegyes rendezvények bevételével, néha adományokkal egészítettek ki. A domonkosfai olvasókör első tisztségviselői a következő személyek voltak. Gál Lajos tanár volt az elnök, Szép Mihály az alelnök, Gróf Regina a titkári, Gróf Lajos pedig a pénztárnoki teendőket látták el. Visszaemlékezések alapján tudjuk, hogy az Egyesület sok értékes könyvvel rendelkezett, melyek azonban nem őrződtek meg az utókornak. A későbbi, tehát a jóval későbbi 1969-ben létrejött új domonkosfai könyvtárból állítólag a bemutatott korábbi Egyesület könyvállományából egy példány sem mentődött át, mert elvesztek.
2: Mai műsorunk befejező részében az evangélikus többségű domonkosfa evangélikus egyházközségéről foglaljuk össze a legfontosabb információkat.
3: Fontos felidézni, hogy a hodosi evangélikus gyülekezet létrejötte után, amire 1784-85-be került sor, annak filiáléjaként Domonkosfán 1800-tól kezdett szervezetten működni az evangélikus közösség. Ebben a formában zajlott a tevékenység több évtizeden át. Bő fél évszázad után, 1870-ben, aztán önállósultak a domonkosfai hívek. Azt követően teljes körű gyülekezetként működtek az úgynevezett muravidéki ösperesi kerület égisze alatt. A gyülekezet működését, annak fontosabb eseményeit 1871. január 1-től jegyzőkönyvezték. A domonkosfai evangélikusok első temploma a 18. és 19. század fordulóján fából épült, amikor a felekezet filiáléként kezdett el működni. Száz esztendővel később, közvetlenül a 20. század elején, annak a helyére épült Kuzma István lelkész szolgálata idején és irányításával a domonkosfai új, tehát a ma is álló nagyszabású evangélikus templom. A terveket Kleiber Alajos építész készítette, az építést a muraszombati Radkol Tivadar mester kivitelezte 1901 és 1902-ben. Az igényes beruházás nagyrészt a gyülekezethez akkor tartozó domonkosfai, gerőházi, jánosfai, pártosfalvi, szérdahelyi, csekefai, szomorúci és gödörházi hívek adományaiból jött létre, valamint részben a történelmi Vasvár megye területén összegyűjtött adományokból. A domonkosfai evangélikus templomot 1902. októberében adták át rendeltetésének. A templomépítés bonyodalmaira a következő műsorunkban még röviden visszatérünk. Az önállósult gyülekezet első lelkésze, aki, amint azt a helyi temetőben lévő síremléken ma is olvashatjuk, 57 éven át hirdette Isten szent igéjét, ugye ez áll a sírkövön. Az említett Kuzma István volt ő, aki egészen 1927-ig teljesített szolgálatot Domonkosfán. Kuzmát Hári Lipót lelkész követte, aki 1928 és 1946 között volt a domonkosfai gyülekezet lelkésze. Az új templom megépülése utáni években a domonkosfai evangélikus egyházközség keretében pezsgő vallási és közösségi élet zajlott, aminek valamennyire az első világháború vetett véget, vagy hát legalábbis megtorpantotta azt. A háború elhúzódása által erőteljesen romló gazdasági helyzet előidézte, hogy fontos termények és mezőgazdasági kellékek, például a vetőmagbeszerzés nehézségbe ütközött, ami a civil életben szorgalmas és háztartását, illetően önfenntartó helyi lelkész életére is kihatással volt. Kuzma István, aki 1916. szeptemberében 12 hold bevetésre váró szántóföldel, két lóval, három tehénnel, négy sertéssel és szárnyos állat állománnyal rendelkezett, valamint mindegy 30 hold földet művelő cselédet kellett neki a családja mellett eltartani, tehát ő arra kényszerült, hogy a Szent Gotthárdi Főszolgabírói Hivataltól engedélyt kért 400 kiló árpa, valamint egyéb vetőmagvásárlásra, mert az ellenkező esetben a település határában jelentős nagyságú termőföld parlagon maradt volna. A történet azért érdekes, mert a lelkészek megtartása akkor is, talán a mainél jóval erőteljesebben összefüggött a megélhetés körülményeivel, ami az adott esetben Domonkosván végül is jól végződött. Megállapítható, hogy az evangelikus gyülekezet volt a dualizmus időszaka Domonkosvájának egyik legfontosabb vallási, de nem csak vallási, hanem oktatási, közösségi és kulturális szereplője és egyben alakítója is.
2: A következő alkalommal augusztus 8-án továbbra is Domonkosfa. Szólunk az evangélikus templom építésének nehézségeiről, valamint az evangélikus egyházközség által működtetett népiskoláról az első világháború végéig terjedő időszakban. Göncz Lászlóval várjuk Önöket akkor is, mára pedig búcsúzunk.

14 óra 39 perc a pontos idő, és ugye hallhattuk a Sok víz lefolyt már a Murán című műsort Szabó Márkkal és Göncz Lászlóval. Egyébként ezt a műsort meghallgathatják majd hétfőn is, 21 órakor, amikor majd megismételjük, illetve megtalálják a honlapunkon is, mmr.si. Úgyhogy azt is ajánljuk a figyelmükbe, mármint ugye a honlapot. No de, maradjanak továbbra is velünk, jó rádiózást mindenkinek, érkezik az Eleven Hold és az a néhány perc.

Na, a moravidéki autópályán úgy tűnik, hogy akkor eltávolították a balesetnek a következményeit és maradványait, úgyhogy újra lehet akkor menni az autópályán, méghozzá úgy, hogy nincs lezárva a sáv, és hogy akkor lassan majd a torlódás is feloszlik. Tehát, hogy a Lendva irányában volt turnissinél történt ez a baleset. Mi pedig egy kis zenével még folytatjuk, aztán 15 órakor pedig terepjáróval várjuk Önöket, benne pedig akkor egy téma fog majd jelentkezni. És hát arról szólunk majd, hogy a nyári kánikulában mi emberek mindent megteszünk, hogy hűtsük magunkat. De mi a helyzet a vadon élő állatokat? Őket hogyan érinti ez a hatalmas hőség, miben segíthetünk nekik, és mit kerüljünk. No, ezekről hallanak majd akkor a terepjáróban 15 órakor.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A legenda szerint a házigazda lányáról, Horváth Anna Krisztináról kapta a nevét. Ez a bál, ezt az édesapja rendezte egyébként a lánya számára, és úgy tartják a hagyomány szerint, hogy az esemény sikeres volt, hiszen a fiatal hölgy ezen a bálon ismerkedett meg leendő férjével, Kis Ernővel, aki később az aradi vértanúk egyike lett.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával a Balaton északi partjának két ikonikus településére, Balatonfüredre és Tihanyba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Most megéri betérni a Színszénylendvai üzletébe. Hatalmas leárazás várja a vásárlókat. Gyermekruhák, kiegészítők és lakásdekorációs termékek már 99 centtől. Válogasson kedvező áron. Színszély, ahol most

0: Július 11-e van, szombat, ez a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig akkor terepjáróval folytatjuk a műsort, ha tehetik, tartsanak velünk, egy témával várjuk most önöket. A nyári kánikulában mi emberek mindent megteszünk, hogy hűtsük magunkat. De mi a helyzet a vadon élő állatokkal? Őket hogyan érinti ez a hatalmas hűség? Miben segíthetünk nekik? És mit kerüljünk? Vida Martina biológus, a Zemlén Természetvédelmi Megoldások Intézetének munkatársa nyilatkozott Szabó Zsuzsinak.
1: A hűség szinte minden állatcsoportra hatással van. A madarak légzés, ürítés révén nagyon sok vizet veszítenek, magas hőmérséklet esetén pedig gyakran megfigyelhetjük azt, hogy nyitott csőrrel, szaporán lélegezve ülnek, és így próbálják lehűteni magukat. A kétéltőek különösen érzékenyek, mivel nedves élőhelyekhez és víz testekhez kötődnek, ha a pocsolyák vagy kisebb tavak túl korán kiszáradnak, akár egy teljes ebihal generáció is elpusztulhat. Számos emlős, például sünék, mókusok, denevérek és sokkal nehezebben találnak vizet és megfelelő hűvös búvóhelyet a forró napokon. A beporzók, különösen a méhék, poszméhék vizet igényelnek a kaptár hőmérsékletének szabályozásához és saját túlélésükhöz is.
2: Ez elég aggasztóan hangzik, de mit tehet az átlagember, ha szeretne segíteni rajtuk a saját kertjében vagy az erkélyen?
1: A legegyszerűbb megoldás az, ha a kertben, az erkélyre vagy valahova az udvarra egy sekélytál friss vizet helyezünk ki. Fontos, hogy árnyékos helyen legyen és a vizet rendszeresen cseréljük. A tálba érdemes néhány kavicsot vagy gajat is tenni, amelyek biztonságos hozzáférést biztosítanak a kisebb rovarok számára és megakadályozzák azt, hogy ezek a kisebb rovarok belefulladjanak. Egy ilyen vízforrás nem csak a madaraknak, hanem süniknek, mókusoknak, gyikoknak, méheknek, lepkéknek és sok más állatnak is nagyon fontos segítséget nyújthat.
2: Gyakran a jó szándék vezet a hibákhoz. Van valami, amire különösen figyelnünk kell, hogy ne ártsunk az állatoknak?
1: Amikor az állatok segítéséről beszélünk, fontos az is, hogy ne zavarjuk őket feleslegesen. Az az állat, amely árnyékban pihen és energiát takarít meg, általában nem szorul segítségre. Ha megijesztjük, és további mozgásra és energiafelhasználásra kényszerítjük. Különösen óvatosan kell lennünk a fiatal madarakkal, amelyeket az emberek sajnos gyakran összeszednek, holott a szülők még mindig továbbra közelben etetik őket, és valójában nincs semmi bajuk. Ha sérült vagy kimerült állattal találkozunk, akkor a legjobb, ha szakemberhez vagy állatorvoshoz fordulunk segítségért.
2: A pontosan lenyírt, tökéletes pázsit a hőségben a túlélésért küzdő állatoknak túl steril, ezért nem biztos, hogy kedvez. Mit változtassunk a kertünkön, hogy igazi menedékké váljon a számukra?
1: Érdemes emlékezni arra, hogy a kissé természetesebb kertrészek az állatok számára gyakran felbecsülhetetlen értékűek. Például a fák, a bokrok árnyékot adnak, a magasabb fű az megőrzi a nedvességet és alacsonyabb hőmérsékletet biztosít a talaj közelében, míg például az ág vagy a kőrakások fontos búvóhelyet jelentenek. Ezek a menedékek segítenek számos fajnak elkerülni a túlmelegedést és csökkenti a vízveszteséget is.
2: A kertünkben található virágzó növények mely állatokat segítik?
1: A virágzó növények fontos táplálékforrást jelentenek a méhék, poszméhék, lepkék és más beporzók számára. Forró és száraz időszakban gyakran kevesebb a táplálék, ezért a különféle mézelő növényekkel beültetett kertek fontos kiegészítői lehetnek a természetes élőhelyeknek.
2: Vida Martina arra is felhívta a figyelmet, hogy néha egyetlen tál tiszta, friss víz is elég ahhoz, hogy egy madár túlélje a legforróbb napokat, vagy egy egész méhcsalád megmeneküljön a kiszáradástól. Kifejtette, sokan azt gondolják, hogy a madaraknak elég egy pici kupakba vizet tenni az iváshoz, pedig számukra a fürdés is létszükséglet. A víz ugyanis nem csak a szomjúságukat oltja, hanem közvetlenül hűti a testüket, és tisztítja a tollazatukat is, ami a repüléshez és a megfelelő hőszigeteléshez egyaránt elengedhetetlen.
0: Kedves hallgatóink, szombat van, július 11-e, és a terepjárót hallhatták, amit megtalálnak ugye a honlapunkon is, mmr.si. Továbbra is jó rádiózást és jó böngészést a honlapunkon.

0: álmodók a siker útján.
1: Rendkívül ötletes modellező és alkotó, aki elsősorban a közösségi médiában vált ismerté az általa épített, egyedi készítésű jármű modelljeiről.
2: Valami több lett, mint egy játék, és ez is volt a cél, hogy valami olyat hozzak létre, mindig is gyerekként is legós dolgokból valami, próbáltam valami, mindig valami újat. Mindent megteszek azért, hogy tényleg minél több helyre eljussak, és minél több ember megismerje a gépeket. Nyilván szeretnék fejleszteni, újabb gépeket építeni, még több helyre eljutni, mert szerintem ez egy tök jó dolog.
1: Július 12-én az Álmodokban Györke Szilárd, a népszerű gyerekjárat létrehozója. Várom Önöket vasárnap 10 óra után.

0: Szabó Leslie volt ez, és Szabó Szuzit fogjuk mindjárt hallani, aki szintén kint van már ugye Gyertyánosban a Lángos Fesztiválon, úgyhogy várjuk a friss információkat, és hát Szabó Szuzi akkor a vonal túlsó végén. Halló, halló Szuzi, tiéd a szó.
1: Szia Sándor, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat innél Gyertyánosból, az immár 8. falunapról és Lángos Fesztiválról. Hát itt a délután folyamán Szabó Márk bejelentkezett már az elnökasszonnyal, a helyi közösség elnökasszonyával, Helena Tolinti Bautól és Göncz Balpotics Elvirával, aki a Kultúregyesület elnöke. Mindketten nagyon szépen vázolták a nap programját, és délután itt 14:30-tól egy kultúrműsor is vette kezdetét, színes programmal készültek. A helybeli óvodások léptek színpadra, és a kapcai táncosok. Most javában folytatódik a kultúrműsor, de mint ahogy ígértük, a csapatokhoz is ellátogatunk, és megnézzük, hogy mi is történik a gasztronómiai részen. Itt van mellettem Pörgömet Irma, a Völgyifalusi Turisztikai Egyesületnek az egyik tagja. Ott jártam önöknél is, láttam, azért még várakozásban vannak, igaz? Még azért nem kapták meg az utasításokat arra, hogy már kezdetét veheti a lángos készítés. Így van?
2: Hát az van, hogy nem kaptuk meg, most már éppen látom, hogy odavitték a lisztet, meg amit adnak, a hozzávalókat, és odavitték, úgy látszik, hogy megkezdődött a gyúrás, és úgyhogy aki arra van fölkészülve, hogy gyúrja, az már megkezdte. Úgyhogy előre vagyunk, előre.
1: Előre. Mindig egy lépést előre, ugye? Irma, kiosztották már a munkát, ki mit fog csinálni, mire ügyeljen? Egyáltalán mire kell ilyenkor figyelni? Mi a fontos?
2: Hát az, hogy hogyan van még gyúrva, még hát, hogy kicsit azért langyos legyen a tej, meg hát milyen a liszt, az nagyon fontos. Nem tudom, milyen kaptuk, miért nem vagyok ottan, innen csak nézem, hogy odahozták. Egyes tojásra csinálnak, egyeket tojás nélkül, de látom, tojást is hoztak. Úgyhogy a tisztaságra kell nagyon vigyázni, mert a zsűri tagok azt nagyon nézik. Nézik, hogy hogyan van földíszítve az asztal, és a sütisnál majd nagyon kell, hogy milyen lesz az olaj, hogy mikor kell megfordítani, mert kétszer fordítani nem szabad, csak egyszer.
1: Én csak hölgyeket láttam az önök asztalánál. Férfiak is lesznek? Lehet rájuk számítani?
2: Van férfi már egy, igaz, csak a kultúrműsort nézik, úgyhogy jönnek majd, csak hát elmentek a kultúrműsort megnézni.
1: Ők később veszik ki akkor a részüket?
2: Igen, pontosan. Az evis nem.
1: Ott számítanak majd rájuk.
2: Ott igen, igen.
1: Meg kell majd kóstolni, hogy valami jó-e? Jó mintát adnak ele?
2: Hát csak is addig a zsűri, hogy nem szabad vinni, még meg nem kóstálok, mert akkor nem tudjuk, hogy milyen, mire számítunk. Különben egyszer már voltunk ezelőtt 4 éve harmadikak, úgyhogy mi sose azért jövünk, hogy valamit nyerjünk, hanem azért, hogy a társaság és a hangulat, azért megyünk mindig halásztére, és azért mentünk ide, és azért jövünk. Úgyhogy mindenhol ott vagyunk, minden rendezvénye.
1: Említettük, hogy 8. alkalommal szervezték meg most ezt a Lángos Fesztivált és versenyt. A kezdetek óta itt vannak?
2: Mi 7. alkalommal vagyunk itten. Az első, nem tudom, hogy hogyan, hogy elcsúszott, nem tudom, csak akkor még én nem is voltam a tagja, különben a turistikának. És akkor nem. De elejétű fogva, igen, mindig itt vagyok.
1: Mondhatjuk, hogy évről évre nagyobb a visszhangja, és ha jól tudom, most 14 csapat vesz részt. Mindenhol mondják, mindegyik asztalnál, standnál, hogy valami azért, nem árulják el, hogy mit készítenek, hogy készítenek. Önök hány fajtát készítenek?
2: Hát egy hagyományosat minden esetre muszáj, még egy, amit magad kigondolsz, de hát azt még nem lehet elárulni, mert akkor a zsűrinek nem lesz meglepet is. Úgyhogy azt nem mondjuk meg, de el lehet jönni kóstolni, és aztán akkor majd meglátják, hogy milyen lesz a meglepetésös lángos.
1: Nagyon jól teszi, nem árulja el, nem dolgozzon árulja. Meg a zsűri is érte, igaz?
2: Pontosan, a zsűri azért van, hogy szépen kóstolja meg, aztán majd meglátja, hogyha jó lesz-e vagy nem, akkor jövőre is csinálunk.
1: És értékelje is.
2: Értékelje, csak is, remélünk, jó lesz, nem tudom. Mindegyiket meg lehet enni.
1: Irma, még árulja el, hogy ugye azért meleg van, nem annyira, tehát még azért ki lehet bírni. Hoztak valami innivalót is, hogy azért hűsítsék ezt a meleget?
2: Hát hogy ne hoztunk volna, csak hát mi olyanok vagyunk, hogy nem vagyunk fröccsösek, úgyhogy fröccsöcsit mi nálunk senki nem kap, hanem vizet, meg rádlérsört, alkohol nélkülit, igen. De aki alkoholt akart inni, az emelt a sankhoz.
1: Nagyon helyes, hogy erre is odafigyelne.
2: Nem, mi nem isszuk meg, mi vezetünk is különben, nem lehet inni, és csak vizet, még rádlert, ha valaki kívánja a sört. Aki még akar fröccsöt inni, az még szépen elmegy ottan, azért vannak, hogy árulják.
1: Nagyon jó, és nagyon jó ezt hallani. Irma, elengedem akkor, nyugodtan tessék akkor menni az élesztőre figyelni, de ha gondolja, maradhat is, és maradjon. Jó van, maradjon. Hát, hogyha még valami érdekesebb.
2: Hát, ha valamit tudok.
1: Jó, nagyon jó, akkor meg maradjon, de itt van már izgatottan áll mellettem egy következő vendégünk is, aki vállalta, hogy mondana azért egy gondolatot a rádió hallgatóinak is. Salamon Sándorné, remélem jól írtam fel a nevét, és Kiskanizsai, a polgár olvasó körnek, igen, polgári olvasókörnek a tagjai, vagy két csapattal jöttek. Annyit még elárulok, hogy ismerjük önöket, mármint a csapatot, mert azért évről évre visszajárnak, és a Gyertyánosi Művelődési Egyesület rendezvényein is évről évre részt vesznek.
3: Igen, már 19 éve járunk ide, és az énekkarunk és a Gyertyános énekkar nagyon szoros kapcsolatban van egymással. Minden lángos fesztiválon itt voltunk, először csak énekelni a műsorba, és aztán később kedvet kaptunk, hogy süssünk is lángost. És most már a negyedik alkalommal sütünk is lángost. Hát nem ígérem, hogy a két csapatunk közül első lesz valaki, mert én olyan felelőtlen kijelentést tettem, hogy addig járunk ide, míg elsők nem leszünk. És azt mondták nekem itt, hogy hát akkor örülünk neki, jövőre is találkozunk.
1: Ez egy kemény feladat.
3: Igen, de megpróbáljuk kijátszani ezt a jószemű zsűrit, és most két csapattal jöttünk, hogy legalább az egyik csapatunk első legyen. Mert ha már egyszer én azt mondtam, hogy nem lehetek első, mert jövőre is el kell jönnöm, akkor...
1: Akkor már hadd jöjjenek két csapattal.
3: Akkor legyen, ahogy mondtuk.
1: Itt most nagyon érdekes neveket írtam fel, olyat, hogy Sáskák és Árvácskák. Ez ugye a csapatok neve, és Sáska és Árvácska. Honnan van ez a név? Elég frappáns nevek.
3: Az Árvácska a dalkörünk neve. Árvácska dalkör, de a városrész Kiskanizsát, Nagykanizsán belül, de azon túl is, akik ismerik, Sáskáknak hívják. És erre mi nagyon büszkék vagyunk, mert ezt a ügyességükért kapták az elődeink, amikor 150 évvel ezelőtt megnyílt a magyar vasútvonal, és nagyon sokan a vasúton helyezkedtek el, és akkor még az volt a mód, hogy ingyenes utazás volt a családtagoknak. És az ügyes kiskanizsai asszonyok elhordták a terményeiket más városokba, más városok piacaira, és innen lett a sáska név, hogy olyan ügyesek, mint a sáskák. Olyan gyorsak.
1: Hát meglátjuk, hogy most akkor ennek a szellemében, hogy ez az ügyesség kamatozik-e majd a mai fesztiválon, illetve a versenyen.
3: Hát bízunk benne, hogy kamatozik. A másik neve az árvácska, hát az meg ugye sok növényt termesztenek, köztük az árvácskát is, ami egy alapvető virág díszítésre, és azt is hozták piacra, és innen mi kapcsolódunk a múlthoz, de kapcsolódunk ehhez az egész fesztiválhoz is, hogy olyanok legyünk itt, akiknek a neve nem minden nap szerepel.
1: Értem. És ugye említette azt is, hogy két csapattal jöttek, sikerült felosztani a munkát, mert azért nagyon-nagyon sokan vannak, ha jól látom.
3: Hát remélem nagyon ügyes sáskákat és árvácskákat hoztunk, mert kettő-kettő fő feladata egyfajta lángos elkészítése. Nyolccal jöttünk, és mi négyfajta lángos szeretnénk elkészíteni, és bízunk bent, hogy ez a négy közül valamelyik, mert most már nagyon várjuk azt az aranyérmet, valamelyik első díjat kap.
1: Elárulja, hogy milyenekkel készülnek, vagy maradjon titok?
3: Hát bízok bent, hogy a zsűri tagjai nem hallgatják a rádiót, vagy ha hallgatják, akkor legalább azt mondják, hogy jó, hát adunk nekik most egy első díjat. mert mi próbálunk kicsit különlegesek lenni a hagyományos lángos mellett. Krumplisat, mákosat és turósat szeretnénk készíteni.
1: Irma, ez hogy hangzik önnek?
2: Hát a mákos azt még nem tudom, hát a krumplisat azt én hallottam, még sokan csinálják, de hogy mák lesz benne a tésztában, vagy fölül lesz mák?
1: Azt még sose.
3: A mák a tésztában van beledagasztva, speciális, hát a mákot otthonról hoztuk, nyilván azt nem kapunk itt, a szárazon megpirítjuk előtte, hogy mivel cukrot nem teszünk bele, csak magát a mákot, így egy kellemes édes íze lesz a máknak, ahogy megpirul. A másik a turós, az pedig amikor kinyújtom, akkor megtöltöm kapros sós turóval, és utána visszahajtogatom a négy sarkát, újra elegyenesítem, és úgy sütöm ki. Csak ennél nagyon kell vigyázni, nem szabad túltölteni, hiába mondják, hogy jó sok töltelék kell bele, nagyon nehéz lesz, és lehúzza az olajat.
1: Erre is akkor vigyázni kell. Irma, hogy el tudja képzelni?
2: Igen.
1: Ön is nagyon szeret főzni, és a konyhát, a gasztronómiát szereti.
2: Hát igen, csak mondom, ezt se ilyet még nem csináltunk, de biztos, hogy meg fogjuk próbálni. Biztos, hogy meg fogjuk próbálni, mert most is, mikor volt a 100 éves a Völgyi falusi tűzoltók, 50 kiló lisztet gyúrtunk föl, és annyit is sötöttünk ki, és lehet, hogy lehetett volna ilyent is hozzá megpróbálni. Majd másodszor megpróbáljuk valahol, lehet, hogy a vágtán, vagy valahol, megpróbáljuk is, hogyha majd ha elsüt nyernek, akkor majdant mi is azt csináljuk. Csinálunk is konkurenciát.
3: Hogy mondjátok, hogy nem akartok elsők lenni, mint én tavaly.
1: No, tehát itt a csapatok is azért tanulhatnak. Igen. Egyik a másikától, lehet ugye ötleteket venni egyik a másik csapatától, igaz?
3: Igen.
1: És hát mondta, hogy azért számítanak valamilyen helyezésre.
3: Hát bízunk bent, nagyon bízunk bent, hogy ennyi féléből csak valami lesz.
1: Hát igen, kedves hallgatóink, tehát hallhatták itt a csapatok által, hogy jöttek, megpróbálják, megbirkóznak, éltek a lehetőséggel a tavok, én mind a kettőknek sikeres munkát kívánok, és hát győzön a legjobbik
2: sose
1: csapat.
2: Szabad várni, hogy valamit kapsz, mert akkor sose kapsz. Én ben vagyok az énekkarban, és sose megyünk mi azért énekülni, hogy gyerjünk, és mindig utolán a meglepetésre nyerünk. Úgyhogy mi nem várjuk, hogy nyerünk, jó?
1: De jó munkát kívánok, elengedem ön.
3: Köszönöm. Bízunk bent, nem várjuk, bízunk bent.
1: Bízunk bent. Az önök mottoja a csapatának, mottoja pedig, hogy bízzanak. Igen, ugye önöket igen. Pedig ez hajtja és motiválja akkor a rendezvényen.
3: Meg a vidámságunk.
1: Így van. És utána a háttérben már lehet hallani, hogy azért elindult a műsor, látszik a kultúrműsornak vége van. Köszönöm szépen akkor Salamon Sándorinak is ezt a beszélgetést. Köszönöm.
3: Nagyon szívesen, máskor is.
1: És mint hallhattuk, hogy azért itt a program elindult.
4: Megyek dagasztani.
1: Igen, köszönöm szépen. Mennek akkor a csapatok, az élesztő reméljük már, hogy felkelt, és akkor már be lehet gyúrni majd a liszttel a tésztát. Hadd mondjam még el, hogy itt a helyszínen falusi játékokra is majd sor kerül itten a focipályán, és hogyha jól mondták a szervezők, vagy jól van ideírva, akkor olyan fél hat körül pedig már az eredményeket is kihirdetik itt a helyszínen. De mindazok, akik hallották ezt a beszélgetést, és netán ezek után döntenének úgy, hogy eljönnek a helyszínre, érdemes ide kilátogatni, hiszen, mint hallhattuk, finomabbnál finomabb lángosok készülnek, elvitelre lehet már vinni, délután azt hiszem 1 órától, itt a helyszínen a csapatoknál pedig most a csapatok nekiállnak a munkánál, és arra törekednek, hogy elkészítsék a finomabbnál finomabb lángosokat. És hát az én motom pedig az lesz, hogy győzzön a legjobbik. Sándor, ennyi lenne inni egy gyertyánosból, átadom a szót a stúdiónak.
0: Na hát köszönjük szépen akkor, Suzi, és hát továbbra is azért érezzétek jól magatokat a gyertyánosban, meg hát ugye egész nap tart ez a rendezvény, úgyhogy mindenkinek ajánljuk a figyelmébe. Ha valaki még azon gondolkodik, hogy ma délután esetleg elmenni valami programra, hát akkor a Lángos Fesztivált mindenképp tudjuk ajánlani a figyelmükbe. Na folytassuk egy kis zenével, 15:31 pontos idő.

Na, ugye többször is hallhattuk, hogy zajlik ugye a lángos fesztivál, hogy a Gyertyánosban még mindig érdemes kilátogatni. Egyébként pedig zajlanak a fazekas napok is Magyarszombatfán. Tegnap már ugye szakmai nap volt, ma pedig különböző programokkal várnak mindenkit. Még előttünk a például a Pannonia Citera zenekar, meg a Tombola sorsolás, előretolt helyőrség koncert, ez mind ma. Kemence kiszedés is lesz majd, mármint ugye az, ami benne van, meg retro diszkó is lesz. Holnap pedig folytatódnak majd a fazekas napok, és például lesznek nóták, népénekek, szlovéni népdal körök műsora is lesz látható déltől például. Ugye mindez Magyarszombatfán, tehát a fazekas napokon, úgyhogy ajánljuk azt is a figyelmükbe. Illetve egy programot július 14-ére. Kedden ugyanis 17 órakor a Bánatai Muravidéki Mintagazdaságban megtartandó műhelymunkára várnak mindenkit szeretettel, amelynek keretében közösen majd be lehet takarítani az édeskömét, valamint megismerkedni a friss növénytől az értékes természetes termékekig vezető úttal. Nagy Elka Éva vezetésével hidrolátumot és illóolajat is készítenek majd elsajátított ezek előállítási és felhasználási módját, úgyhogy szeretettel várnak minden gyógynövény, természet és tudás kedvelőt. Annyit kérnek, hogy a részvételi szándékokat erőre jelezzék, illetve erősítsék meg a muravidekre@gmail.com e-mail címen. Tehát ez kedden lesz, július 14-én 17 órától a Bánatai Muravidéki Mintagazdaságban. Mi pedig megyünk tovább, jön Igla és Sherry Save Tonight című régi klasszikusa, utána pedig meghallgatjuk az új hét zeneszámát, amit önök választottak ma délelőtt. Bambina és Rakonca Imre.

Na, szóval tetakra, Bambina is ugye az új héthez zeneszáma. 15:52 perc a pontos idő, úgyhogy 8 perc múlva jönnek a friss hírek, következő órában pedig érkezik a hétvégi rendezvú.

0: MMR.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Tizenhat óra van. A szlovén külügyminisztérium visszautasította azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint Tone Kaiser külügyminiszter részt vett vagy támogatta Tanja Fajon jelölését az Európai Unió Száhel övezetért felelős különleges képviselő.

0: posztjára. A tárca közleménye szerint az állítások valótlanok. A tagállamoknak ezen a héten kellett volna dönteniük a kinevezésről, azonban a napirendi pontot végül levették a tanácskozás programjáról. Nem hivatalos értesülések szerint az eljárás leállítását Szlovénia kezdeményezte. Tone Kaiser külügyminiszter várhatóan vasárnap Brüsszelben egyeztet Kaja Kallassal, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével. Johann Wadephul német külügyminiszter bejelentette a Libanonra vonatkozó német-francia kezdeményezést, aminek célja a közel-keleti béke esélyének növelése. A miniszter ugyanakkor új lendületet kíván adni az Ukrajnában és Iránban dúló háborúk befejezésére irányuló tárgyalásoknak is, mivel véleménye szerint egyik konfliktus sem oldható meg a harctéren, jelentette a német DPA hírügynökség. A jövő héten német-francia miniszteri tanácsülést tartanak. Több mint 900 ezer embert evakuáltak Kínában a közeledő Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar vasárnap hajnalban éri el az ország keleti partvidékét, Wenchu térségét, ahol csaknem 10 millió ember él. A Fülöp-szigeteken a tájfun következtében eddig legalább 17-en vesztették életüket. Kína déli és középső térségét ezen a héten már súlyos viharok és árvizek sújtották, amelyek legalább 39 ember halálát okozták. Sport. A címvédő spanyol Marc Márquez nyerte ma délután a MotoGP német nagydíj sprint futamát. Mögötte bátyja Alex végzett a második helyen, harmadik lett az olasz Fabio Di Gianantonio. A top 5-be befért még a japán Ai Ogura és a spanyol Raúl Fernández. Az olasz Marco Bezzecchi kulcscsonttörés miatt kihagyja a verseny hétvégét. A főverseny holnap 14 órakor kezdődik.
1: Időjárás.
0: Délután és este a napsütés mellett többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok lesz a napsütés. Reggel 13 és 19, délután 27 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
0: A Muravidéken folyamatos a forgalom. Lassúbb haladásra kell számítani a Steyr autópályán a Drámlie csomópont és a Plétovária alagút között Maribor irányában. A tengermelléki autópályán is torlódik a forgalom Raubarkomanda és Postojna között Koper felé, valamint Unec és Brezovica között Ljubljana felé.

16 óra 13 perc a pontos idő, és szombat van, július 11-e. Ez volt a Kamrad és a Be Mine című dal. Jön a közelebb Antal tímától, utána pedig várjon őket a hétvégi randevú. Jó szórakozást hozzá!

0: Sziasztok! Ez itt a Hétvégi Randevú. Én Barbara vagyok.
1: Én pedig Martina. Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket a műsorban.
0: A mai adásban egy olyan témáról beszélünk, ami gyakorlatilag minden ember életének része. Naponta többször találkozunk vele, mégis rengeteg félreértés, divat diéta és tévhit kapcsolódik hozzá. Ez pedig nem más, mint a táplálkozás.
1: Kalóriák, fehérje, szénhidrát, zsír, fagyás, izomépítés, egészséges és egészségtelen ételek. Ezekkel a kifejezésekkel folyamatosan találkozunk az interneten, a közösségi médiában, vagy akár a boltokban is. De sokszor nehéz eligazodni abban, hogy mi igaz, mi túlzás, és mire van valóban szükség a testünknek.
0: Ma megpróbáljuk egyszerűen és érthetően körbejárni ezt a témát. Beszélünk arról, hogy hogyan működik a szervezet energiafelhasználása, mit jelentenek a makrotápanyagok, hogyan lehet kiszámítani az energiaszükségletet, és miért fontos az, hogy ne csak diétaként gondoljunk az étkezésre.
1: Szó lesz arról is, hogy miért nem minden kalória egyforma, hogyan befolyásolja a mozgás az energiafelhasználást, és miért lehet az, hogy két ember ugyanattól az étrendől teljesen eltérő eredményeket tapasztal.
0: Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan működik valójában a táplálkozás világa, akkor tartsatok velünk!

0: Kezdjük talán a legismertebb szóval, kalória. Sokan hallják ezt nap mint nap, de valójában nem mindig tudjuk pontosan, mit jelent.
1: A kalória tulajdonképpen egy energiaegység. A testünknek energiára van szüksége mindenhez. A mozgáshoz, a gondolkodáshoz, a légzéshez, a szív működéséhez, sőt, még az alváshoz is.
0: Vagyis akkor is égetünk energiát, amikor csak ülünk az iskolában, dolgozunk a számítógép előtt, vagy éppen alszunk. A szervezet folyamatosan működik.
1: Az energiát pedig az ételekből szerezzük. Amikor eszünk, a test lebontja a tápanyagokat, majd ezekből energiát állít elő. Ha több energiát viszünk be, mint amennyit a szervezet felhasznál, akkor a felesleg raktározódik. Ha pedig kevesebbet viszünk be, mint amennyit elégetünk, akkor a szervezet a tartalékokhoz nyúl.
0: Ez az alapja például a fogyásnak is. Sokan nagyon bonyolultnak gondolják, pedig az alapel viszonylag egyszerű. Az energiaegyensúly számít.
1: Persze a valóság ennél valamivel összetettebb. Mert az sem mindegy, miből származik az az energia. Hogyan mozog az ember, mennyit alszik, milyen a hormonrendszere, vagy éppen mennyire stresszes az életmódja.
0: És itt jön képbe egy másik nagyon fontos fogalom. A makrotápanyagok, vagy röviden makrók.
1: A három fő makrotápanyag a fehérje, a szénhidrát és a zsír. Mindhárom fontos szerepet játszik a szervezet működésében.
0: Kezdjük a fehérjével. A fehérje az izmok, a szövetek, a sejtek és az enzimek egyik legfontosabb építőanyaga. Ezért hangsúlyozzák olyan sokan a megfelelő fehérjebevitelt, főleg sportolás vagy izomépítés esetén.
1: Fehérjét találunk például csirkében, halban, tojásban, tejtermékekben, de hüvelyesekben vagy bizonyos növényi ételekben is.
0: És nem csak az izomépítés miatt fontos. A fehérje segíthet a regenerációban, támogatja az immunrendszert, és sok embernél hosszabb teltségérzetet is okoz.
1: A második nagy makró a szénhidrát. Talán ez az a tápanyag, amitől a legtöbben félnek manapság. Pedig a szénhidrát alapvetően a szervezet egyik legfontosabb energiaforrása.
0: Ide tartozik például a rizs, a kenyér, a burgonya, a tészta, a zab vagy a gyümölcsök egy része is. Az agyunk például elsősorban glükózt használ energiaként, ami szénhidrátból származik.
1: Természetesen nem mindegy, hogy milyen típusú szénhidrátokról beszélünk. Egy teljes kiörlésű gabona vagy zab lassabban emeli meg a vércukorszintet, mint például egy cukros üdítő vagy édesség.
0: És akkor ott van a zsír, amit sokáig szinte ellenségként kezeltek. Ma már tudjuk, hogy a szervezetünknek szüksége van zsírokra is.
1: A zsírok fontosak például a hormonrendszer működéséhez, bizonyos vitaminok felszívódásához és az idegrendszer megfelelő működéséhez is.
0: Persze, itt sem mindegy a mennyiség és a minőség. Más hatás lehet például az olajos magvakból, halból vagy olívaolajból származó zsíroknak, mint a túlzottan feldolgozott élelmiszereknek.

0: Beszéljünk most egy nagyon érdekes dologról. Vajon hogyan lehet kiszámítani, hogy mennyi energiára van szüksége valakinek egy nap alatt?
1: Erre nincs egyetlen univerzális szám, mert minden ember más. Függ a testsúlytól, magasságtól, életkortól, nemtől, és attól is, mennyit mozog az illető a nap folyamán.
0: Létezik egy úgynevezett alapanyagcsere. Ez azt jelenti, hogy a test körülbelül mennyi energiát használna fel akkor, ha egész nap csak feküdnénk és pihennénk.
1: És ez sok embert meglephet, mert még teljesen nyugalomban is rengeteg energiát használ a szervezet. A szívverés, a légzés, a testhő fenntartása vagy az agyműködés mind energiát igényelnek.
0: Ehhez jön hozzá a napi aktivitás. Például a séta, a lépcsőzés, a sport, a munka, vagy akár az is, hogyha valaki egész nap ül, vagy inkább sokat mozog.
1: Ezért van az, hogy két ember ugyanannyit ehet, mégis teljesen más eredményt tapasztalhat. Egy fizikailag aktív ember jóval több energiát használhat fel, mint valaki, aki főként ülőmunkát végez.
0: Sőt, még az sem mindegy, hogy milyen típusú mozgásról van szó. Egy súlyzós edzés, egy hosszabb futás, vagy akár egy intenzív túra is jelentősen növelheti az energiafelhasználást.
1: És itt értünk el egy olyan ponthoz, ahol nagyon sok félreértés van. Sokan azt gondolják, hogy a fogyás vagy az egészséges életmód kizárólag a sporton múlik.
0: Pedig a táplálkozásnak óriási szerepe van. Egy intenzív edzés alatt ugyan sok energiát elégethetünk, de sokszor nagyon gyorsan vissza is lehet enni.
1: Például egy nagyobb desszert vagy cukros ital energiatartalma néha meglepően magas lehet. És az emberek gyakran alábecsülik, mennyit fogyasztanak.
0: Ez persze nem azt jelenti, hogy tilos édességet vagy gyors ételt enni. Sokkal inkább arról van szó, hogy hosszú távon az egyensúly számít.
1: Az interneten rengeteg extrém diétával találkozhatunk. Van, aki teljesen kiiktatja a szénhidrátot, más csak bizonyos időpontokban eszik, megint más csodaszereket reklámoz.
0: Ezek közül néhány rövid távon működhet, de hosszú távon sok ember számára nehezen fenntartható.
1: És talán ez az egyik legfontosabb dolog a táplálkozásban. Nem csak az számít, mi működik két hétig, hanem az is, mind tartható fenn hónapokon, vagy akár éveken keresztül.
0: Beszéljünk egy kis izomépítésről is, mert ez ma nagyon népszerű téma.
1: Igen, főleg a közösségi médiában láthatunk rengeteg fitness tanácsot, de sokszor hiányzik mögüle a valódi magyarázat.
0: Az izmok építéséhez általában szükség van megfelelő terheltségre, tehát edzésre, de megfelelő fehérjebevitelre és elegendő energiára is.
1: Sok ember például elkezd nagyon keveset enni, miközben izmot szeretne építeni. A szervezetnek azonban szüksége van energiára a regenerációhoz és az izomépítéshez is.
0: És az is fontos, hogy a fejlődés általában lassabb folyamat, mint amit az interneten gyakran látunk. A közösségi média sokszor irreális elvárásokat alakít ki.
1: Ugyanez igaz a fogyásra is. Az egészséges, fenntartható változás általában fokozatos.
0: És nagyon fontos a mentális oldal is. A táplálkozás nem csak számokról szól. Az étel sokszor közösségi élmény, kultúra, családi hagyomány vagy egyszerűen örömforrás is lehet.
1: Ezért nem feltétlenül az a cél, hogy tökéletesen étkezzünk minden nap. Inkább az, hogy legyen egy kiegyensúlyozott rendszerünk, ami hosszú távon is működik.
0: Minél többet tanulunk a táplálkozásról, annál inkább rájövünk, hogy nincs egyetlen varázsmegoldás vagy tökéletes diéta minden ember számára.
1: A testünk rendkívül összetett rendszer. Folyamatosan alkalmazkodik, jelez, reagál arra, ahogyan élünk, amennyit mozgunk, amennyit alszunk, és hogyan táplálkozunk.
0: És talán az egyik legfontosabb dolog az, hogy próbáljunk megérteni a saját testünket, nem pedig folyamatosan büntetni, vagy túlterhelni azt.
1: Több tudatosság, több mozgás, kiegyensúlyozottabb étkezés és egy kis türelem. Sokszor már ezek is rengeteget számítanak. A
0: táplálkozás nem csak a kinézetről szól, hanem energiáról, egészségről, teljesítményről és arról is, hogyan érezzük magunkat a mindennapokban.

0: Ez volt a mai hétvégi randevú.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
0: Jövő héten új témával jelentkezünk.
1: Addig is szép hétvégét mindenkinek.
0: Sziasztok!

16 óra 48 perc. Pontos idő, a nyári lányokat hallottuk, tehát nyári előzés, nyári edit. Egy kis zene még következik, aztán 17 órakor már ugye friss hírek itt az MMR-en. Majd következő órában többek közt ugye jön a tech műsor ismétlése, és számítunk a figyelmükre.

magamban mind megfojthatok, az a szívemben ne hagyjon nyomot, és ha elgurult, hadd menjen nagyon, elé senki ne álljon az úton, mert csak magamnak hazudhatok. Én az életet szeretem nagyon, és ha egyszer a

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van. A szrebrenicai népirtásnak örök figyelmeztetésként kell szolgálnia a gyűlölet és az intolerancia pusztító következményeire, hangsúlyozta a tragédia 31. évfordulója alkalmából Tone Kaiser, szlovén külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a szrebrenicai népirtás Európa közelmúltjának egyik legsötétebb fejezete. A tárca részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, a túlélőknek és mindazoknak, akik még ma is eltűnt szeretteiket keresik. Lemondott tisztségéről Samuel Sbogar, Szlovénia állandó ENSZ képviselője New Yorkban, számolt be az N1 hírportál. A távozás hírét a szlovén külügyminisztérium is megerősítette. A döntés okairól azonban nem közölt részleteket. Diplomáciai források szerint Sbogar pénteken hivatalosan is benyújtotta a lemondását. A tervek szerint augusztus végén hagyja el posztját,

0: vagyis 2 évvel mandátumának lejárta előtt. Számos polgár a sajtó megkeresésére egyelőre nem kívánta kommentálni lemondásának okát. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte szombaton a Facebookra feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter. Elmondta, a Rómában tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény keretében teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. Sport. Hosszú távra elkötelezte magát a San Antonio Spurs mellett Victor Wembanyama. A francia kosárlabdázó 5 évre szóló szerződést írt alá. Ennek értéke 252 millió dollár. A 22 éves játékos az előző idényben meccsenként átlagosan 25 pontot szerzett, és kulcs szerepet játszott abban, hogy a Spurs bejutott az NBA döntőjébe. A fináléban azonban a San Antonio alulmaradt a New York Knicks együttesével szemben.
1: Időjárás.
0: Délután és este a napsütés mellett többfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A hőmérséklet 28 és 31 fok között alakul. Vasárnap sok lesz a napsütés. Reggel 13 és 19, délután 27 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
0: Tollódik a forgalom a Steyr autópályán a Drámlje csomópont és Szlovenske Konyice között Maribor irányában. A tengermelléki autópályán tollódik a forgalom Raubár Komanda és Postojna között Koper felé. A Moravidéken folyamatos a forgalom.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink következnek. 2028. januárjától teljesen leállítja az új PlayStation játékok fizikai lemezeinek gyártását a Sony, lezárva ezzel egy korszakot. A fenti időponttól kezdődően a PS-re kiadott címeket csak digitálisan, azaz a PlayStation Store-ból vagy más kiskereskedőkön keresztül lehet beszerezni. Lemezes változat nem lesz többé, így lényegében a használt piac is ellehetetlenül, mivel még a dobozos kiadásokban is csak aktiváló kód lesz. Fontos, hogy a döntés nem csak a Sony saját stúdiói által fejlesztett játékokat érinti, minden címre vonatkozik, amely megjelenik PS-re. A cég magyarázata szerint ezzel igazodnak a fogyasztói trendekhez, mivel a digitális kiadások iránti igény már jóval meghaladja az optikai lemezek iránti érdeklődést. A 2028 előtt kiadott címek azonban a későbbiekben is megvásárolhatóak lesznek. A GTA 6 például már eleve csak digitálisan jelenik meg, a dobozos verziójában sem lesz lemez, csak kód. Benne van a pakliban, hogy ez így is marad, és később sem lesz már belőle lemezes változat. Mintegy 590 millió dollárt ítélt oda a NASA három cégnek, hogy 2028 végéig négy tudományos küldetést juttassanak el a Hold felszínére. Az Astrobotic, a Firefly Aerospace és az Intuitive Machines kiválasztása újabb lépést jelent egy hosszú távon működő infrastruktúra felállításában, amely támogathatja az űrhajósokat, a tudományos kutatást és végül a Mars küldetéseket. Az Astrobotic két összesen 297,9 millió dollár érték küldetés szerződését nyerte el, míg a Firefly 144,2 millió dollárt kapott a küldetés végrehajtására. A NASA azt tervezi, hogy a jövőben a cégek meglévő holdra szálló egységeinek továbbfejlesztett változatát fogja igénybe venni a küldetésekhez, hogy azokat gyakrabban és biztonságosabban lehessen végrehajtani. A NASA eddig 17 kereskedelmi célú szállítást tervezett be a holdra, ami folyamatos lehetőséget biztosít az ügynökségnek a technológiák tesztelésére és a tudományos adatok gyűjtésére. A mostán támogatott négy misszió mindegyike a NASA három műszerét viszi majd el a Holdra, amelyek a jövőben segíthetik az űrhajósok munkáját. Bemutatta az első tömeggyártásra tervezett ultrabionikus humanoid robotját, a U-World U1 Series-t, a kínai Ubitech. A robotról Szent Csendben rántotta le a leplet a gyártó, és több szempontból is különleges. Egyrészt integrált architektúrára épül, amely lehetővé teszi, hogy leküzdje a humanoid robotok elterjedésének főbb akadályait. A robot biomimetikus bőrt, AI alapú operációs rendszert, valamint érzelemvezérelt nagynyelvi modelleket ötvöz a könnyebb bevezetés érdekében. A szerkezetek így elvégezhetik az ember számára túl veszélyes feladatokat, vagy segíthetnek a hétköznapi teendők teljesítésében is. Az embernagyságú U-World U1 Series kialakításából fakadóan képes az emberi mozgások akár 90%-át is utánozni. Ami pedig az AI-t illeti, a technológia révén a robotok képesek felismerni több mint 20 féle emberi érzelmi állapotot 90% fölötti pontossággal. Először a már említett veszélyes munkakörökben vetnék be a robotokat, valamint a monoton feladatokat váltanák ki velük. Később a hétköznapi életbe is beillesztenék azokat, majd végül a harmadik szakaszban már minden korábbinál zökkenőmentesebb interakciót vizionálnak az emberek és a robotok között. Wizz Holidays néven indított új szolgáltatást a Wizz Air. A légitársaság közlése szerint a felület egy olyan intelligens utazási platform, amely egyszerűbbé, átláthatóbbá és rugalmasabbá hivatott tenni az utazás tervezést. Az új platform lehetővé teszi, hogy az utasok a Wizz Air járatait szálláshelyekkel és földi transferekkel kombinálják. A hagyományos utazási csomagokon túl a platform többvárosos és többféle közlekedési módot összekapcsoló útvonalakat is támogat, így az utazók egy foglaláson belül több úti célt is felfedezhetnek. A platform fő funkciói az alábbiak: AI-on alapuló kulcsszavas keresés. A felhasználók általános utazási ötleteket is megadhatnak. Például Kanári-szigetek, Olaszország, Egyiptom vagy síelés. A platform pedig a költségkeret és a kiválasztott időpontok alapján személyre szabott ajánlásokat ad. A rugalmasság a másik. A felfedezés támogató funkció segít megtalálni a Wizz Air hálózatán elérhető legjobb ajánlatokat azoknak, akik még nem döntöttek konkrét úti célról vagy időpontról. És a csomagárak a harmadik. Az integrált ajánlatok exkluzív árakat biztosítanak, így kedvezőbb megoldást kínálhatnak az utazás egyes elemeit különkezelő foglalásoknál. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

Na, egy kicsit az időjárásról még, ugyanis Szlovénia ma egy magas légnyomású terület peremén helyezkedik el. A nappali felmelegedés és a levegő magas nedvesség tartalma miatt a délutáni órákban elsősorban Észak- és Kelet-Szlovéniában alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Ezek helyenként intenzív felhőszakadást, erős széllökéseket, valamint kisebb méretű jégesőt is hozhatnak. A hevesebb zivatarok kialakulására Karintiában, Steyrországban és a Dráva vidéken van nagyobb esély, estére pedig Dolenszk térségében is nő a valószínűségük. Muravidéken sem lehet teljesen kizárni egy-egy erősebb zivatart, elsősorban az esti éjjeli órákban. A légkörben napközben jelentős mennyiségű konvektív energia áll rendelkezésre, ami kedvez a zivatarok kialakulásának és megerősödésének. A zivatarcellák várhatóan északnyugatról délkelet felé haladnak majd. Szlovénia többi részén ugyanakkor többnyire napos, igazi nyári, meleg idő van. Egyébként pedig volt már némi kis jégeső méghozzá, Zagaj-Priponik, Fezje Drámje környékén van, illetve Pletovárjen is jégeső volt. Ez ugye ott van Celje térségében, ott áthaladt egy felhő, és akkor abból volt zivatar. Itt Muravidékre is érkeznek lassan a felhők, de hamarosan bízunk benne, hogy azért komolyabb nem lesz, és az előrejelzés szerint ugye majd az esti órákban lehet itt zivatarokra számítani. 17 óra 30 perc a pontos idő. Jön a Hiányzó című dal, meg aztán itt lesz a Hajnalig még van idő a Sugar Love-tól.

Egyébként Magyarországról is érkeznek jelentések zivatarról. Tolna megyei Pörbőn például azért jelentős mennyiségű eső esett, viszont szerencsére azért nem volt jég. Na de, véget ért a 8. szakasz a Tour de France-on is. Ott pedig, egyébként a 180 kilométer után, a belga Tim Merlier volt az, aki a leggyorsabbnak bizonyult, mert ugye a végén a sprinterek csaptak össze egymás közt, úgyhogy összesítésben nem történt változás. Na egyébként Liam Szlok, aki egyébként belga. A francia Thibaut Garnerek és a cseh Jakub Otruba már az elején megléptek a többiektől. Na a 35 kilométerrel a vége előtt Liam Szlok maga maradt, és utána küzdött, hogy megszerezze a napi győzelmet, a szakasz győzelmet, de szegény nagyjából egy kilométerrel a vége előtt utolérte a főmezőny, és akkor utána a sprinterek összecsaptak. Ennyit akkor most így a Tour de France-ról. Jöjjön egy zene, van a Dance with Somebody, utána pedig jönnek a gyerekgondolatok.

0: éhesek vagytok?
1: Igen, mert mi ketten az Ánával nem szoktunk reggelizni otthon.
2: Miért nem reggeliztek otthon?
3: Mert gyorsan kell indulni az iskolába.
2: Inkább tovább alszatok?
1: Nem.
2: Nem?
1: Én igen.
2: Alszol inkább tovább.
3: Én nem.
1: Soha nem alszom nappal.
4: Én éjszak reggelit, mert mi vagyunk köziskolának.
2: Lányok, ti hogy vagytok? Ti reggeliztek otthon, vagy nem reggeliztek?
5: Igen.
2: És mit reggeliszt?
5: Spagettit.
2: Reggelire?
5: Igen.
2: Spagettit reggeliszt?
5: Uh-huh.
2: És mi volt a spagettid?
5: Sajt.
2: Érdekes ezt hallani. Tele van a poci, nem leszel éhes most, tudsz figyelni.
5: Én meg ittam egy reggeli italt.
2: Micsodát?
5: Ilyen gyümölcsös volt, és nagyon finom volt.
2: Mást is fogyasztottál?
5: Ö-ö.

Egyébként a mai dátumon, tehát július 11-én Szent Benedek Európa védőszentjének napja van. Nurszei Benedek a bencés rend alapítója és regulának kidolgozója. 1964-ben 6. Pál pápa a nyugati szerzetesség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként Európa védőszentjévé nyilvánította. És ugye ma van tehát Szent Benedek Európa védőszentjének alapja. Arról pedig ne feledkezzünk el, hogy ma 23 órakor, tehát Norvégia-Anglia mérkőzés a VB-n, majd éjjel, tehát az éjszaka folyamán 3 órakor Argentina-Svájc mérkőzés, ezzel pedig akkor meg lesz ugye a másik elődöntő párosítása, és az egyik már megvan, az Franciaország-Spanyolország, ez a mérkőzés július 14-én lesz majd 21 órakor. Na, egyébként a másik elődöntőt pedig július 15-én, tehát a szerdán, úgy szintén mi időnk szerint ugye 21 órakor játsszák majd. Most meg zenével folytatjuk, aztán 18 órakor várja majd önöket a napi krónika itt az MMR-en, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképp maradjanak továbbra is velünk.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm a Krónika hallgatóit! Szabó Rudolf hírszerkesztő és Kovács Sándor műsorvezető összegzi az elmúlt órák fontosabb eseményeit.
2: Szlovénia a megbékélés fontosságát hangsúlyozza a Srebrenica évfordulóján.
1: Lemondott tisztségéről Samuel Sbogar, Szlovénia állandó ENSZ képviselője New Yorkban.
2: A külügyminisztérium cáfolja a Tanya Fajon jelölésével kapcsolatos híreket.
1: Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak.
2: 10 újabb áldozatot temettek el Srebrenicában.
1: Tömeges kitelepítések a Bavi tájfun miatt.
2: Túsz dráma volt egy berlini szupermarketben.
1: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek.

0: A szerebrenicai népirtásnak örök figyelmeztetésként kell szolgálnia a gyűlölet és az intolerancia pusztító következményeire, hangsúlyozta a tragédia 31. évfordulója alkalmából Tone Kaiser, szlovén külügyminiszter. A szlovén külügyminisztérium közleménye szerint a szerebrenicai népirtás Európa közelmúltjának egyik legsötétebb fejezete.
1: A tárca részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, túlélőknek és mindazoknak, akik még ma is eltűnt szeretteiket keresik. Közlemény kiemeli. Bosznia-Hercegovina jövője szempontjából elengedhetetlen a megbékélés, a kölcsönös bizalom és az együttműködés erősítése. Szlovénia szerint ezek jelentik az ország európai integrációjának és hosszú távú fejlődésének alapját. A boszniai háború egyik legsúlyosabb tragédiájában, 1995. júliusában a boszniai szerberők néhány nap alatt több mint 8000 bosnyák férfit és fiút gyilkoltak.

0: halnak meg.
1: Lemondott tisztségéről Samuel Sbogar, Szlovénia állandó ENSZ képviselője New Yorkban. A távozás hírét a szlovén külügyminisztérium is megerősítette. A döntés okairól azonban nem közölt részleteket.
2: Diplomáciai források szerint Sbogar pénteken hivatalosan is benyújtotta lemondását. A tervek szerint augusztus végén hagyja el posztját, vagyis 2 évvel mandátumának lejárta előtt. Samuel Sbogar a sajtó megkeresésére egyelőre nem kívánta kommentálni lemondásának okát.
1: A szlovén külügyminisztérium visszautasította azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint Tone Kaiser külügyminiszter részt vett vagy támogatta Tanja Fajon jelölését az Európai Unió Száhel övezetét felelős különleges képviselői posztjára.
2: A tárca közleménye szerint ezek az állítások valótlanok. Hangsúlyozták, Fajon jelölését még ügyvezető külügyminiszterként nyújtották be, a kinevezési eljárás pedig az Európai Unió intézményei folytatták le. A tagállamoknak ezen a héten kellett volna dönteniük a kinevezésről, azonban a napirendi pontot végül levették a tanácskozás programjáról. Nem hivatalos értesülések szerint az eljárás leállítását Szlovénia kezdeményezte.
1: Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte a Facebookra feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter.
2: Elmondta, a Rómában tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény keretében teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. Orbán szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen.
1: A szerebrenicai népírtás 31. évfordulóján 10 újonnan azonosított áldozat földi maradványait helyezték végső nyugalomra a Potocsári Emlékközpontban. A megemlékezésen több ezren vettek részt.
2: Az 1995. július 11-én elkövetett népírtás során a Ratko Mladic vezette boszniai szerberők több mint 8000 bosnyák férfit és fiút gyilkoltak meg. A mostani temetéssel a Potocsári emlékén nyugvó áldozatok száma 6782-re emelkedett. Az évfordulót incident is beárnyékolt a Szerbiában. Belgrádban ismeretlenek megtámadták a Srebrenica áldozatok megemlékezésének egyik szervezőjét, Vladimir Arsenejevicset, írót és emberi jogi aktivistát. Beszámolója szerint egy 20-30 fős csoport bántalmazta és megfenyegette a megemlékezés kezdete előtt. A rendezvény helyszínén korábban a népírtásért elítélt Ratko Mladicot és a boszniai szerb hadsereg dicsőítő feliratok is megjelentek.
1: Ismét a rakétatámadás érte az ukrán fővárost. A kijevi hatóságok közlése szerint az éjszakai orosz támadásokban legalább 10 megsérültek. Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadás katonai célpontok ellen irányult.
2: Moszkva azt állítja, hogy a csapások során dróngyártó és rakétározó létesítményeket semmisítettek meg Kijevben. Ukrajna az éjszaka folyamán drónokkal támadott meg orosz olajszállító hajókat az Azovi tengeren. A kijevi katonai vezetés szerint összesen 21 tankhajó volt a támadás célpontja. Az orosz rosztovi terület kormányzója ezzel szemben azt közölte, hogy mindössze 4 hajót ért támadás. Tájékoztatása szerint egy tengerész életét vesztette, a hajókban pedig csak kisebb károk keletkeztek.
1: Több mint 900 000 embert evakuáltak Kínában a közeledő Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar vasárnap hajnalban éri el az ország keleti partvidékét, Wenchu térségét, ahol csaknem 10 millió ember él.
2: A hatóságok Tajvanon is több ezer embert telepítettek biztonságos helyre. A Fülöp-szigeteken a tájfun következtében eddig legalább 17-en vesztették életüket. Kína déli és középső térségét ezen a héten már súlyos viharok és árvizek sújtották, amelyek legalább 39 ember halálát okozták, többeket pedig még mindig eltűntként tartanak nyilván. A Bavi tájfun időközben elérte Japán Okinawa prefektúráját is, ahol heves esőzések és erős szél nehezíti a közlekedést és a mindennapi életet.
1: Több mint 11 órás TUSZ dráma élt véget szombat délelőtt Berlinben. A német rendőrség kiszabadított egy nőt, akit egy férfi péntek este ejtett TUSZ-ul az egyik szupermarketben.
2: A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, a különleges egységek a tetőn keresztül jutottak be az üzletbe. Az elkövetőt elektromos sokkolóval ártalmatlanították és őrizetbe vették. A férfi a bolt zárás előtt rántott kést. A dolgozók többségének sikerült elmenekülnie, azonban a pénztáros not túszul ejtette. A nő sértetlenül került ki a csak nem fél napig tartott úszhelyzetből.
0: Sport.
1: Ma este a Norvégia-Anglia mérkőzéssel folytatódik, hajnalban pedig az Argentina-Svájc meccsel zárul a negyeddöntők szakasza a labdarúgó világbajnokságon. Kialakul a legjobb négy mezőnye. A norvég-angol összecsapás 23 órakor kezdődik. Az argentinok hajnali 3 órakor játszanak a svájciakkal az elődöntőért. A címvédő spanyol Marc Márquez nyerte ma délután a MotoGP német nagydíj sprint futamát. A gyári Ducati pilóta mögött bátyja Alex végzett a második helyen. Harmadik lett az olasz Fabio Di Gianantonio. Az olasz Marco Bezzecchi kulcs csonttörés miatt kihagyja a verseny hétvégét. A főverseny holnap 14 órakor kezdődik. Hosszú távra elkötelezte magát a San Antonio Spurs mellett Victor Wembanyama. A francia kosárlabdázó 5 évre szóló szerződést írt alá. Ennek értéke 252 millió dollár. A 22 éves játékos az előző idényben kulcs szerepet játszott abban, hogy a Spurs bejutott az NBA döntőjébe. A fináléban azonban csapata alulmaradt a New York Knicks együttesével szemben.
3: Időjárás.
2: Az esti órákban záporok és zivatarok alakulhatnak ki, amelyek helyenként az éjszakába is áthúzódhatnak. Reggelre csillapodik az időjárás. Holnap sok lesz a napsütés. Reggeli hőmérséklet 13 és 19, délutáni 27 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A Moravidéken folyamatos a forgalom. Torlódnak az autók a Steyr autópályán a Drámai csomópont és Szlovenske-Konyice között Maribor irányában. A tengermelléki autópályán Raubarkomanda és Posztolyna között is lassú haladásra kell számítani Koper felé.
1: Esti krónikánkat hallották. A híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Kovács Sándor műsorvezető és Király Tomi hangtechnikus nevében kívánok további kellemes rádiózást és szép estét. A viszonthallásra!

Különös 11 gyereke van, és ugye tart még a nyár, és ha valaki strandoláson gondolkodik, azon belül pedig a Balatonon, akkor itt van egy hír. Ugyanis idén 23. alkalommal rendezték meg a kék hullámzászló strandminősítést, amelynek célja, hogy minden évben értékelje a Balaton legjobb fürdőhelyeit. Az idei megmérettetésen 42 strand vett részt, köztük fizetős és szabad strandok, valamint kempingekhez tartozó partszakaszok is. A díjakat pénteken, vagyis tegnap adták át Fonyódon. Ma a Balaton legjobb strandja 2026 címet a Balatonfüredi Kisfaludi strand nyerte el. Szakmai zsűri a strandokat egy részletes szempontrendszer alapján értékelte. Vizsgálták többek között a parkolási lehetőségeket, a mosdók tisztaságát, az akadálymentesítést, a zöld területek és a vízpart állapotát, játszótereket, a sportolási lehetőségeket, a családbarát szolgáltatásokat, valamint a büfék és vendéglátóhelyek kínálatát is. A kék hullámzászló nem csak egy díj, hanem egyfajta minőségi védjegy is. A strandok egytől 5 csillagig terjedő értékelést kapnak attól függően, hogy milyen színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak. Az idejében 25 strand érdemelte ki az 5 csillagos minősítést, 13 kapott 4 csillagot, míg 3 strand 3 csillagos besorolást szerzett. A fődíj mellett több külön díjat is kiosztottak. A Balaton családbarát strandja címet a Gyenes Diási Diási Játék strand nyerte el. A Balaton gasztró strandja az Alsőrsi Kőseni strand lett, míg az Okos strand díjat a Csupaki Kőségi strand kapta digitális szolgáltatásaért. A Balaton innovatív strandja elismerést a Balaton fűzfői Fövény strand érdemelte ki, ahol elsőként vezettek be szubbérlő automatát a Balatonon. Környezetvédelmi díjakat is kiosztottak, Balatongyörök és Balatonfüred strandja is elismerésben részesültek a természetvédelem és a fenntartható működés terén. Szervezők szerint a kék hullámzászló évről évre segíti a strandok fejlődését, látogatóknak pedig megbízható támpontot ad ahhoz, hogy a Balaton partján magas színvonalú, tiszta és biztonságos fürdőhelyeket válasszanak. Tehát jó minőségű strandok, akár akkor a Balatonra is el lehet látogatni, és hát Balatonfüred végzett idén az élen, tehát 2026-ban Balatonon a Balatonfüredi strand a legjobb strand.

Szombat van, július 11-e, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, és a délutáni csapat is búcsút vesz önöktől, hiszen lassan 19 óra lesz. De egyébként érdemes továbbra is Moravidéki Magyar Rádiót hallgatni, többek közt, hogy a 20 órakor megismételjük majd a terepjárót, illetve mulatos nóták is lesznek a ma estében, úgyhogy hallgassák a Moravidéki Magyar Rádiót. Mi pedig megköszönjük a figyelmüket, Király Tomi volt a hangtechnikus, Király Boglárka válogatta a zenéket, a híreket pedig Szabó Rudolf szerkesztette. Jó rádiózást továbbra is, és szép estét mindenkinek!

Önedekelek, a bába köve. Fogaras vidékén, Vajda és Récse határán van egy kőbálvány. Szakasztott olyan, mint egy leány. A románok piasztra babuluinak, a magyarok bába kövének hívják. Elmondom nektek a kőbálvány történetét. Réges-régen, mikor még a földön tündérek is laktak, Brassó mellett a királykőn, ragyogó, szép várban egy tündérleány lakott egymagában, szemben a királykő várával. Fekete halom várában lakott a fekete királyné egyetlen fiával. Dali szép legény volt ez a fekete királyfi, kapott volna király kisasszonyt minden ujjára kettőt is. De neki egy sem tetszett. Meglátta a tündérleányt, s ettől a pillanattól kezdve nem volt többet nyugodalma. Azt mondta az édesanyjának.

0: Nem kell nekem, édesanyám, senki más ezen a világon, egyedül a tündérleány. Jól van, mondotta a fekete királyné. Hát legyen a te szíved kívánsága szerint. A királyfi felült hófehér paripájára, s elvágtatott királykő várába. A tündérleány éppen ott sétált a vár udvarán, s mikor a királyfi leszállott a lováról, nagy büszkén félrefordította a fejét, még a köszönését sem fogadta a királyfinak. Ne fordulj el tőlem, te szép leány, esengett a királyfi. Éretted jöttem, gyere velem, légy az enyém. A tündérleány nagyot kacagott. Ó, hát te hitvány földi féreg, hát tudod-e, hogy én tündérleány vagyok? Földi ember gyermeke nem való én hozzám. Azzal ott hagyta a királyfit. Felszaladt a palotába, s többet nem is mutatta magát. Visszament a királyfi nagy búsan, sírva borult az édesanyja kebelére. Anyám, édesanyám nem szeret a tündérleány, hát meghalok bánatomban. S attól a naptól kezdve nem lehetett megvigasztalni a királyfit. Fogyott, mint az égő gyertya. A fekete királyné értett mindenféle bűbájos mesterséghez. Csodafüvekből éjjel-nappal főzte az orvosságot, de hiába. Nem használt a királyfinak semmiféle orvosság. Lassanként elszáradott, mint a szakasztott virág. Meghal a szegény királyfi, eltemetik nagy pompával. Mikor aztán eltemették, a fekete királyné fölkerekedett a katonáival, indult királykővára ellen. Megesküdött a fia lelke üdvösségére, hogy addig meg nem nyugszik, míg a fiát meg nem bosszulja. És csak ugyan, kő kövön nem maradott, s a tündérleány alig tudott elmenekülni a várból. Szaladott, mint a sebes szélvész, de a királyné mindenütt a nyomában szórta az átkot a fejére, s mikor ez nem használt, a bűbájos mesterséghez folyamodott. Hát, ha sem az átkom meg nem fog, kiáltotta a királyné szörnyű haraggal, sem én meg nem foghatlak elevenen, legyen belőled kőbálvány, ne pusztuljon el miattad soha többé senki. S ím egyszerre megállott a tündérleány, mintha földbe gyökeredzett volna, s abban a pillanatban tetőtől talpig kőbálvánnyá változott.
1: Itt a vége, most jön vele! Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: A Muravidék hullámhosszán MMR

0: Július 11-e van, szombat, ez a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig akkor terepjáróval folytatjuk a műsort, ha tehetik, tartsanak velünk, egy témával várjuk most önöket. A nyári kánikulában mi emberek mindent megteszünk, hogy hűtsük magunkat. De mi a helyzet a vadon élő állatokkal? Őket hogyan érinti ez a hatalmas hőség? Miben segíthetünk nekik? És mit kerüljünk? Vida Martina biológus, a Zemlén Természetvédelmi Megoldások Intézetének munkatársa nyilatkozott Szabó Zozinak.
1: A hőség szinte minden állatcsoportra hatással van. A madarak légzés, ürítés révén nagyon sok vizet veszítenek, magas hőmérséklet esetén pedig gyakran megfigyelhetjük azt, hogy nyitott csőrrel, szaporán lélegezve ülnek, és így próbálják lehűteni magukat. A kétéltőek különösen érzékenyek, mivel nedves élőhelyekhez és víz testekhez kötődnek. Ha a pocsolyák vagy kisebb tavak túl korán kiszáradnak, akár egy teljes ebihal generáció is elpusztulhat. Számos emlős, például sünék, mókusok, denevérek és sokkal nehezebben találnak vizet és megfelelő hűvös búvóhelyet a forró napokon. A beporzók, különösen a méhék, poszméhék vizet igényelnek a kaptár hőmérsékletének szabályozásához és saját túlélésükhöz is.
2: Ez elég aggasztóan hangzik, de mit tehet az átlagember, ha szeretne segíteni rajtuk a saját kertjében vagy az erkélyen?
1: A legegyszerűbb megoldás az, ha a kertben, az erkélyre vagy valahova az udvarra egy sekélytál friss vizet helyezünk ki. Fontos, hogy árnyékos helyen legyen és a vizet rendszeresen cseréljük. A tálba érdemes néhány kavicsot vagy gajat is tenni, amelyek biztonságos hozzáférést biztosítanak a kisebb rovarok számára és megakadályozzák azt, hogy ezek a kisebb rovarok belefulladjanak. Egy ilyen vízforrás nem csak a madaraknak, hanem süniknek, mókusoknak, gyikoknak, méheknek, lepkéknek és sok más állatnak is nagyon fontos segítséget nyújthat.
2: Gyakran a jó szándék vezet a hibákhoz. Van valami, amire különösen figyelnünk kell, hogy ne ártsunk az állatoknak?
1: Amikor az állatok segítéséről beszélünk, fontos az is, hogy ne zavarjuk őket feleslegesen. Az az állat, amely árnyékban pihen és energiát takarít meg, általában nem szorul segítségre. Ha megijesztjük, és további mozgásra és energiafelhasználásra kényszerítjük. Különösen óvatosan kell lennünk a fiatal madarakkal, amelyeket az emberek sajnos gyakran összeszednek, holott a szülők még mindig továbbra közelben etetik őket, és valójában nincs semmi bajuk. Ha sérült vagy kimerült állattal találkozunk, akkor a legjobb, ha szakemberhez vagy állatorvoshoz fordulunk segítségért.
2: A pontosan lenyírt, tökéletes pázsit a hőségben a túlélésért küzdő állatoknak túl steril, ezért nem biztos, hogy kedvez. Mit változtassunk a kertünkön, hogy igazi menedékké váljon a számukra?
1: Érdemes emlékezni arra, hogy a kissé természetesebb kertrészek az állatok számára gyakran felbecsülhetetlen értékűek.

0: például a fák, a bokrok árnyékot adnak, a magasabb fű az megőrzi a nedvességet, és alacsonyabb hőmérsékletet biztosít a talaj közelében, míg például az ág vagy a kőrakások fontos búvóhelyet jelentenek. Ezek a menedékek segítenek számos fajnak elkerülni a túlmelegedést, és csökkenti a vízveszteséget is.
1: A kertünkben található virágzó növények mely állatokat segítik?
0: A virágzó növények fontos táplálékforrást jelentenek a méhék, poszméhék, lepkék és más beporzók számára. Forró és száraz időszakban gyakran kevesebb a táplálék, ezért a különféle mézelő növényekkel beültetett kertek fontos kiegészítői lehetnek a természetes élőhelyeknek.
1: Vida Martina arra is felhívta a figyelmet, hogy néha egyetlen tál tiszta, friss víz is elég ahhoz, hogy egy madár túlélje a legforróbb napokat, vagy egy egész méhcsalád megmeneküljön a kiszáradástól. Kifejtette, sokan azt gondolják, hogy a madaraknak elég egy pici kupakba vizet tenni az iváshoz, pedig számukra a fürdés is létszükséglet. A víz ugyanis nem csak a szomjúságukat oltja, hanem közvetlenül hűti a testüket, és tisztítja a tollazatukat is, ami a repüléshez és a megfelelő hőszigeteléshez egyaránt elengedhetetlen.
2: Kedves hallgatóink, szombat van, július 11-e, és a terepjárót hallhatták, amit megtalálnak ugye a honlapunkon is, mmr.si. Továbbra is jó rádiózást és jó böngészést a honlapunkon.

0: Muravidéki Magyar Rádió. Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: A legenda szerint a házigazda lányáról, Horváth Anna Krisztináról kapta a nevét. Ez a bál, ezt az édesapja rendezte egyébként a lánya számára, és úgy tartják a hagyomány szerint, hogy az esemény sikeres volt, hiszen a fiatal hölgy ezen a bálon ismerkedett meg leendő férjével, Kis Ernővel, aki később az aradi vértanúk egyike lett.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával a Balaton északi partjának két ikonikus településére, Balatonfüredre és Tihanyba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: álmodók a siker útján.
1: Rendkívül ötletes modellező és alkotó, aki elsősorban a közösségi médiában vált ismerté az általa épített, egyedi készítésű jármű modelljeiről.
2: Valami több lett, mint egy játék, és ez is volt a cél, hogy valami olyat hozzak létre, mindig is gyerekként is legós dolgokból valami, próbáltam mindig valami újat. Mindent megteszek azért, hogy tényleg minél több helyre eljussak, és minél több ember megismerje a gépeket. Nyilván szeretnék fejleszteni, újabb gépeket építeni, még több helyre eljutni, mert szerintem ez egy tök jó dolog.
1: Július 12-én az Álmodókban Györke Szilárd, a népszerű gyerekjárat létrehozója. Várom Önöket vasárnap 10 óra után.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Lent a hegyen van egy pincel.
1: Fura vidéki mulatós.

0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. A régió hangja.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: MMR.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

a négyszintes panel előtt, a Bádog busz megállóra, és a környékre rálóg a gyermekkorom hálója. Ott a sárga színű padon üldögél a nagymamám, hogy megjöjjön a pesti járat, és rajta én. Na, arra vár. Azt mondják, egy életen át nem szokom meg, hogy nem él. Esküszöm, hogy néha látom, és hallom, hogy hozzám beszél.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.